0: és Fonyód felé pedig óránként induló éjszakai bagolyvonatokkal juthatnak haza Zamárdiból. Vasárnap délelőtt pedig emeletes motorvonat is közlekedik. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén. Mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termésmennyiség 5%-kal maradhat el a tavalytól, cserébe várhatóan magas minőségű borok készülhetnek.
1: Időjárás jelentés.
0: Hidegfront érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Most csak bandukolok egy városban, valahol Balaton szárszóban.

0: lány pedig nem kérte.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit-szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátonyterenye környékén ad munkát az Aszály a vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 000 köbméter víz átvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 000 ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infragandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival.
1: Időjárás jelentés.
2: Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
1: Görmendi panoráma. Körkép Görmendről és a régióról. Görmendi panoráma, a régió magazinja.
3: A mai műsorban a Görmendi napok gazdag program kínálatára tekintünk előre két interjú segítségével. Jaj Emilia stand-up műsorával érkezik augusztus 20-án Görmendre. Jövő héten startol tehát a Görmendi napok program sorozata. Augusztus 18-a és 22-e között minden korosztály számára kínálnak kikapcsolódást a szervezők. Színházi előadás, kiállítás, hagyományőrző programok, néptáncgála, kerékpártúra, retroeste és szabadtéri színház is szerepel a kínálatban. Jaj Emilia műsorát augusztus 20-án 17.30-tól mutatja majd be a Görmendi Kastély udvar színpadán. Az előadás ingyenesen látogatható. Örömmel érkezik Görmendre országos turnéja keretében, árulta el Goldberg Emilia művész nevén Jaj Emilia, aki beszél majd arról is, milyen állomások vezettek stand-up műsora megszületéséhez. Maradunk a Görmendi napoknál és augusztus 20-ánál egy Guinness rekorder lufi hajtogató is vendége lesz a Görmendi napoknak augusztus 20-án 15 órától. Olyan műsor érkezik Görmendre, amelyben a közönség is főszerepet kap, mondta el Csatai Gergő bűvész, lufi hajtogató, akit a műsora mellett többek közt arról is kérdezek, hogy vezetett életpályája a szórakoztató művészetek felé, milyen mérföldkövek voltak ebben. Bízva abban, hogy sikerült érdekes műsort készítenünk önöknek, kíván kellemes rádióhallgatást itt a Görmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.

0: A mai műsorban a Körmendi Napok gazdag program kínálatára tekintünk előre két interjú segítségével. Jaj Emilia stand-up műsorával érkezik augusztus 20-án Körmendre. Jövő héten startol tehát a Körmendi Napok program sorozata. Augusztus 18-a és 22-e között minden korosztály számára kínálnak kikapcsolódást a szervezők. Színházi előadás, kiállítás, hagyományőrző programok, néptáncgála, kerékpártúra, retro este és szabadtéri színház is szerepel a kínálatban. Jaj Emilia műsorát augusztus 20-án 17.30-tól mutatja majd be a Körmendi Kastély udvar színpadán. Az előadás ingyenesen látogatható. Örömmel érkezik Körmendre országos turnéja keretében, árulta el Goldberg Emilia művész nevén Jaj Emilia, aki beszél majd arról is, milyen állomások vezettek stand-up műsora megszületéséhez. Goldberg Emiliával beszéltünk ma egy interjút, egy programajánlót, de hogyha sokak most csak így tanástalanul néznének, akkor ha művész nevén említem, hogy Jaj Emilia, akkor azt hiszem, hogy mindenkinek felcsillan a szeme. Körmendre jössz nem sokára. Milyen műsorral?
1: Igen, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és egyben köszönöm a meghívást a Körmendi Művelődési Háznak. A stand-up műsorommal érkezem augusztus 20-án, és ez egy másfél órás előadás. Az országos turném során így hozzátok is el tudok jutni.
0: Annak idején gondoltad volna, hogy ebből színpadi, stand-upos műsorok születnek, amikor elkezdted ezt a nagy sikerű kezdetben videós, TikTokos sorozatot?
1: Nem, egyáltalán nem gondoltam rá, de nagyon jó döntés volt, és azóta is minden alkalmat nagyon várok és szeretek, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon kedves projekt és színfoltja az életemnek.
0: Ha most belegondolok, azért másfél órán keresztül a közönség előtt a humor eszközével szerepelni, lekötni őket, hát ez egy nagyon nagy fa, amiben vágod a fejszédet, ez egy nagyon megfeszített intellektuális munka.
1: Igen, én csak ezt tudom mondani, utána az ember fél óráig egy agyhalott állapotába kerül, és beszélni se tud, de megéri.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Prolik és parasztok címmel mutatja be stand-up műsorát Jaj Emília Körmenden augusztus 20-án 17:30-tól a Körmendi Kastély udvarán. Az előadás ingyenesen látogatható. Jaj Emília, azaz Goldberg Emília a mai magazin vendége.
2: Beszéljünk egy kicsit ennek az egész sztorinak a történetéről. Mikor, hol datálható a csírája, mikor indult el ez az ötlet, mi a történeted?
3: Maga a Jaj Emília most már 2 éves, és először a TikTokra kezdtem el videókat csinálni, hogy a közeli ismerőseim, akik hasonlóan mondjuk esti intellektuális érdeklődések, vagy játszótéri anyuka ismerősök ne ismerjenek fel, abban reménykedtem, hogy ők nem tiktokoznak, és akkor nem fognak kinevetni a videók miatt. Aztán, hát persze azóta már Instagramon és Facebookon is terjedek, de azért kezdtem el csinálni először, mert egy nagyon nehéz időszakon mentem keresztül, és igazából magamat akartam először szórakoztatni, mindig a családdal vízkedtem ilyen mama szövegekkel, és akkor mindig a férjem mondta, hogy most már valamit kezdjek ezzel nyilvánosan is, és akkor így valahogy egyszerűen szükségem volt egy olyan szigetre, ahol azt csináltam, amit akarok, és így alakult meg ez az egész. És aztán persze több réteg alakult ki rajta, ugye a nagymamám 94 éves, és akkoriban eléggé betegeskedett is, és akkor így aggódtam érte, hogy mi lesz vele, szóval sokat járt a fejemben, meg nyilván azért gondoskodni is kell róla most már azért, és emiatt egyszerűen tök így jött magától ez az ötlet, hiszen ez egy egész napos feladat.

0: Jaj, Emília a stand-up műsorával érkezik augusztus 20-án Körmendre. A Prolik és Parasztok című műsort augusztus 20-án 17.30-tól mutatja be majd a Körmendi Kastély udvarán. Örömmel érkezik Körmendre országos turnéja keretében, árulta el Goldberg Emília művész nevén Jaj, Emília, aki a továbbiakban is megosztja önökkel azt, milyen állomások vezettek stand-up műsora megszületéséhez.
1: És akkor tényleg ez a zalai tájszólás, ezek a szófordulatok, akkor tulajdonképpen a nagymamától jönnek, ugye?
2: Persze, igen.
1: Az is jó, nagyon jó, hogy te meg fogékony vagy erre, mert ezért ez egy olyan bölcsesség is, amit a nagyszülők is hordoznak, amik ezekben a mondatokban is ott van. Persze humor, nevetni lehet rajta, de közben meg ott van tényleg a bölcsesség, a társadalmi kapcsolatok, a családi kapcsolatok, szülőgyerek, szülő-szülő, falu, család kapcsolatok, szóval, hogy ez egy ilyen közös örökség, amit a nagymamád is hoz, és te meg átvetted tőle, mert sokan rezonálunk erre a beszédre, szófordulatokra. Eltalál sokunkat. Érdekes, hogy ebbe a mai urbanizálódó világban úgy látszik, mindenkinek vannak falusi gyökerei, vagy valamilyen kötődés, mert annyira ismerős közeget teremtesz ezekkel a videókkal. Nehéz volt ezeket így megtanulni, ezeket a szófordulatokat, vagy a zsigereidbe?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak így a zsigereiben van, és hál' Istennek könnyen előhívható, és talán ezért is szereti sok ember, mert én amikor először ezt elkezdtem, akkor ugye úgy tettem fel az első kérdést, hogy első videót ezzel kapcsolatban, hogy a ti nagymamátok is ilyen, és hogy én azt hittem egyébként, hogy csak az enyém, mármint hogy azt tudtam, hogy a tájszólásos része az sokunknál van, hiszen hát sok tájszólásos idős embert ismerek, csak hogy így a lelki részét, amit te is mondasz, hogy ez nem csak az, hogy most nem tudom, a gazd csekmetnek mondjuk, hanem hogy ami mögötte még van, vagy mellette, ezt az egész életszemléletet meg hát nagyon erős ilyen transzgenerációs hurkokat, hát én azt gondoltam, hogy csak a mi családunk hordozza, és aztán tök jó érzés látni, hogy ez nagyon sok embernek így van az életében, és hogy ebből jön nagyon sok ember, amiből én, és így ez nem egy szégyenlendő dolog, hanem igenis ez egy vállalható valóság.
1: Igen, és azt hiszem, hogy ebben a mai online világban, meg tényleg az útkereső világban, mert valahogy most a világ is szinte keresi az útját, de egyszerűen azt tudom mondani, a magam érzéséről beszélek, hogy a nyugalom szigete, mondom, a nevetés mellett, ami teljesen föloldja az embert, ugyanakkor ez a nyugalom sziget, amilyen világ megelevenedik ezekben a mondatokban, vagy kis apró történetekben, szóval ez még azokról a béke időkről szól, vagy onnan jön, amikor még úgy a fekete-fekete volt, a fehér-fehér volt, szóval egyértelműbbek voltak a dolgok.
2: Hát érdekes, mert hogy általában inkább bosszantónak szokták mondani a mama karakterét, meg hát aki mondjuk húzamosabb ideigben így ebben a korosztályban, vagy ezzel a korosztályjal az azért hát próbára teszi ugye az embernek az idegrendszerét, mert nem könnyű sokszor azért a mamákkal. Én örülök, hogy valakinek ez megnyugvást jelenti, szóval ez is egy érzés.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Ja, Emília stand-up műsorával érkezik augusztus 20-án Körmendre. A Prolik és Parasztok című műsort augusztus 20-án 17:30-tól mutatja be majd a körmendi kastély udvarán. Örömmel érkezik Körmendre országos turnéja keretében, árulta el Goldberg Emília művész nevén Jaj Emília, aki a továbbiakban is megosztja önökkel azt, milyen állomások vezettek stand-up műsora megszületéséhez. Egyébként hol volt neked az első színpadi fellépésed az online térből, mikor váltál valóság?
2: Hát kb. Egy éve a Göcsei Hatacárén volt életem első fellépése. Borzasztóan izgultam, semmilyen tudásom nem volt a stand-upról, azóta már hál' Istennek nagyon sok segítséget kaptam ez ügyben, és folyamatosan, ahogy megy előre az előadás, mert természetén ez fogva egyre jobb és jobb lesz, és tényleg nagyon-nagyon szeretem csinálni, úgyhogy mindig gondolkodom, mindig formálódik egy kicsit, és hát egyfelől nyilván ugyanaz, de mégis mindig más egy kicsit. És pont most találkoztam egy Gellénházi közönségtalálkozón azokkal az emberekkel, azok hívtak el, Erzikék, akik arra az első előadásra is eljöttek nézőként, és azóta követnek is, és folyamatosan látom, és néha így üzengetünk egymást, hiszen olyan jó kis közösség van e mögött, és annyira örülök, amikor így mehetek tényleg az engem szeretők közé, vagy így ebben a mama karakterét szeretők közé, hogy nekem ez mindig egy nagyon nagy boldogság, akár stand-up, akár közönség találkozó, szóval nagyon várom már.
1: A Prolik és Parasztok előadást láthatják akkor a körmendiek, ami a vidéki és a városi élet különbségeit, vagy akár azonosságait, vagy közös dolgait is fejtegetik?
2: Igen. Ez az én saját élettörténetemen keresztül tart tulajdonképpen egy ilyen görbetükröt, ha lehet ilyet mondani, de igazából csak egy ilyen gyökér felfejtés, mert ugye nekem az apukám révén a budapesti gyökerek is vannak, és hogy talán, hogy egy emberen belül, hogy tud ez a kettő megférni, és egyben örökké háborúzni.
1: Egyébként mondtad, hogy a férjed inspirált arra, hogy kezdjél már ezzel valamit élőbe, vagy vidd nagyobb közönség elé. Ő elégedett azzal, hogy most már egyre nagyobb, egyre tágabb rajongói táborod van, közönséged van, fellépések vannak?
2: Persze, örül. A menedzserem is egyben azóta, mert már nem bírtam meg egyedül a sok mindent, úgyhogy abszolút ő mindig, hogyha valaki mondjuk oda jön az utcán hozzám, akkor ő még mindig napokkal később is, jaj, felismernek, jaj, de jó, hát milyen jó, hogy ilyen sokan ismernek. Én, szóval ő egy abszolút állandó tagja, így a Jaj, Emília címnek.
1: Mondtad, hogy szereted a fellépéseket, szereted a közönség találkozókat, ezek szerint szívesen látod a megkereséseket, mert benned van a hív.
2: Abszolút, igen, nagyon boldogan megyek.
1: Hát köszönöm szépen, mondjuk végig a beszélgetés alatt nem tudom, hogy miért egyébként, mert végül is a mama karakter még elő se jött, egyszerűen Goldberg Emiliával beszélgetem, de fülig ért a szám végig. Szóval képviselsz tényleg egyfajta ilyen feszültségoldó hangulatot, egy ilyen jó kedvet, ez a mai világban azt hiszem nagyon fontos, hogy ilyen oldott pillanatok, percek, órák legyenek nekünk.
2: Nekem is nagyon nagy öröm volt beszélni. Én is végig mosolyogtam.
1: Jó, hát akkor várunk szeretettel Körmendre augusztus 20-án, és biztos vagyok benne, hogy tömegek lesznek a színpad előtt majd.
2: Igen, ez az esemény, úgyhogy mindenki jöjjön, aki ráér.

0: Maradunk a körmendi napoknál és augusztus 20-ánál egy Guinness Recorder lufi hajtogató is vendége lesz a körmendi napoknak. Augusztus 20-án 15 órától olyan műsorral érkezik Körmendre, amelyben a közönség is főszerepet kap, mondta el Csatai Gergő bűvész, lufi hajtogató, akit a műsora mellett többek közt arról is kérdezek, hogy vezetett életpályája a szórakoztató művészetek felé, milyen mérföldkövek voltak ebben. Csatai Gergővel beszéltünk meg egy interjút. A körmendiek számára, sokak számára, családosok, kisgyerekek számára talán ismerősnek is csenghet a név. Csatai Gergő, Guinness Recorder és a lufi hajtogatás mestere, bűvész. Jól mutattam be röviden?
1: Ó, abszolút, sőt, hát ez még bőven kimerítő volt, igen, köszönöm.
0: Augusztus 20-án 15 órakor a körmendiek láthatják a bravúrjait. Milyen műsorral érkezik Körmendre?
1: Én alapvetően egy teljes egyórás műsorral érkezek. Ebben lesz bűvészkedés, egészen sok bűvészrük. Lesznek benne óriás lufik, nagy lufi figurák, tehát egy ilyen, éppen csak tánc nem lesz benne, de a zenétől elkezdve csomó minden, de lufikon lesz a hangsúly mindenképpen.
0: Úgy tudom, hogy az ön műsoraiban, produkcióiban a közönség is mindig szerves szerepet kap, így lesz ez Körmenden is?
1: Így van. Ugye egy bűvészrük mindenképpen a közönséggel együtt tud csak létezni, és én mindig szeretek is felhívni pont emiatt magam mellé gyerkőcöket, vagy fiatal felnőtteket segíteni egy-egy trükkhöz. Úgyhogy igen, mindenképpen ez egy mondjuk úgy közös produkció lesz.
0: Egy kicsit a ön életrajzára visszatekintve, először nézzük a bűvészetet, mikor kötelezte el először magát ennek a művészeti ágnak?
1: Fú, ez még általános iskolára nyúlik vissza egyébként. Az én első nagy élményem az volt, amikor bejött az ilyen utcai bűvészetnek, street magicnek hívták, amikor elindultak azok a tévés sorozatok, amikor nagy bűvészek kimentek az utcára, és az utca emberének mutattak bűvésztrükköt, és én akkor még Szarvason, Békés megyében éltem, egy 10 000 fős kisvárosban, és fú, hát ez nekünk annyira megtetszett, hogy mi is akkor ilyen utcai bűvészek szeretnénk lenni, és akkor tanultunk pár trükköt, meg vásároltunk ezt az bűvészboltokban, és akkor jártunk így Szarvason az utcán bűvészkedni, de ez még általános iskola, tehát még ilyen 13-14 éves kor volt az első ilyen élményem.
0: És akkor gondolom a visszajelzések alapján is érezte, hogy ez erre rászületett, erre a dologra született, és akkor tovább fejlesztette.
1: Persze, hát azért ez egy nagyon jó érzés, amikor az ember valami különleges dolgot tud, és akár különleges dolgot mutatni a többieknek. Nekem egyébként a zsonglőrködés is így került utána 14 évesen be az életembe, hogy szerettem olyan dolgokat megtanulni, ami különleges, ami nem hétköznapi, ami egy kicsit ilyen, nem is figyelemfelhívó, mert nem a figyelemre vágytunk, de hogy valami extra, nem hétköznapi.
0: Mi volt az első nagyon jól sikerült trükk, vagy az, amikor úgy érezte, hogy hú, ez jó, ez az én repertoárom első darabja, amire büszke vagyok.
1: Én nagyon emlékszem, ez szintén még Szarvason történt. Van egy olyan trükk, amikor úgy néz ki, mintha az ember leharapna egy fémpénzből egy darabot a puszta fogával, majd amikor ráfúj, akkor újra egyben lesz a pénzérm, és látszódnak is a fogharapásnak a nyomai. Ez egy végtelenül egyszerű, egészen könnyen bemutatható, megvásárolható trükk, de emlékszem, hogy egy hölgyet sikerült nagyon meglepni vele, egy játszót téren bemutatva neki, és hát ő nagyon-nagyon-nagyon tetszett neki, meg tényleg nagyon nagyot kacagott rajta. És nekem az egy ilyen mai napig egy olyan pont, hogy azt az érzést, azt szeretném bármikor.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Csatai Gergő bűvész, lufi hajtogató, Guinness rekorder a magazin vendége, aki augusztus 20-án 15 órától a Körmendi kastély udvarán felállított színpadon szórakoztatja majd a nagy érdemű közönséget. Vele beszélgetek a folytatásban is arról, hogy került életének fókuszába a szórakoztató művészet. És akkor nézzük a lufikat, ez hol szólította meg?
2: A lufik azok később, már 20 éves koromban kerültek úgy be az életembe, hogy én ugye zsonglőr és bűvészként dolgoztam, de inkább akkor még zsonglőrként voltam bent egy rendezvényszalon produkciói között, és 2020-ban nem találtak lufi hajtogatót, aki a Margit-szigeten Budapesten 9 napon keresztül tudott volna menni lufit hajtogatni, és megkérte a főnök, hogy ugorjak be. Ez ilyen nagyon egyszerűen történt, és az lett a vége, hogy 9 napon keresztül én hajtogattam a Margit-szigeten az Ultra Európa bajnokságon a lufit.
1: A lufi tulajdonképpen egy egyszerű dolognak is, tárgynak, játéknak tűnik, de azért ki kell ismerni a fizikáját, ugye?
2: Persze, sőt, fizikáját, a márkákat, hogy milyenek vannak, egyáltalán tényleg ugyanúgy, hát ez ugyanúgy egy szakma, még ha nem is tűnik annak, meg kicsit ilyen komolytalannak hangzik, hogy full lufi hajtogató, de valóban ez egy óriási iparág, és ez ugyanúgy egy szakma, mint bármelyik másik.
1: Ha már itt a bűvészkedéssel megkérdeztem az első igazi sikerérzést, a lufi hajtogatásnál mikor érezte azt, hogy ezt is beveszem a repertoárba?
2: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Én alapvetően lufiban azt szerettem meg, és már ezt a Margit-szigeten 16 évvel ezelőtt is éreztem, hogy nem is maga a tárgya lényeg. Tehát az rendben van, hogy az ember kap mondjuk egy lufi figura ajándékot, örül neki, de hogy én nem azt élveztem benne, hogy most akkor adhatok valamit meg, hogy ajándék, hanem azt az utat, amíg én elkészítem, amíg közben beszélgetek az emberekkel, közben mutathatok pár viccet, elsüthetek egy-két tényleg valami kis poént, vagy mutathatok egy pici apró valami bűvésztrükköt, miközben készülnek a lufik. Én ezt a fajta szórakoztatást szerettem meg benne, és egyébként keresem így a mai napig, vagy próbálom a mai napig is belevinni.
1: Hát akkor tényleg összetett módon kell koncentrálni, erre is születni kell szerintem, hogy ennyire sokrétűen kell figyelni és lekötni a közönséget.
2: Igen, nekem ugye ebben az volt a szerencsém, vagy ilyen fura kusza életutam, hogy így a zsonglőrködés, picit a bűvészkedés, meg a nagyon sok lufizás, az így pont így találkozott nálam, és akkor ebből született egy nagyon mozgalmas, felettébb szórakoztató műsor, ami egyébként majd most Körmenden, augusztus 20-án el is fog játszódni.
1: Bár mondta, hogy a lufi hajtogatásnál persze fontos maga a kis figura, hogy kialakul, de közben szeret kommunikálni, meg szórakoztatni emellett is a közönséget, de most vissza a figurákhoz, azért ezeket meg kell tervezni, ezt ki kell találni, ez előzetesen van valami tervrajz, vagy hogy történik?
2: Hát, ha nem is feltétlenül tervrajz, de igen, mindenképpen, hogyha mondjuk egy új mese megjelenik, vagy egy új karakter bárhonnan előkerül, akkor azt meg kell tervezni. Ebben az a jó egyébként a lufi hajtogatás, mert kicsit olyan, mint a Lego építőkockák, hogy megvannak azok az alap technikák, vagy alap kis eszközök, amiket én tudok utána kombinálni. Gondolok például olyan faji egyszerűségű dologra, hogyha mondjuk én tudok női mondjuk szoknyát csinálni lufiból, piciben, akkor ez a szoknya az mindegy, hogy egy hercegnőnek a szoknyája, vagy egy előttem álló kislány kírja, hogy őt magát csináljam, meg lufiból akkor neki csinálok szoknyát. Tehát, hogy ez ugyanúgy kombinált, hogy az ember megtanul hercegnőt csinálni, akkor onnantól kezdve csak a színt kell változtatni, meg a haj stílust, és akkor az összes hercegnőt tudja. És ezekből a kis Lego építőkockákból igazából, ha úgy összepakolja az ember, akkor bármit meg lehet csinálni.

0: Egy Guinness Recorder lufi hajtogató is vendége lesz a Körmendi napoknak. Augusztus 20-án 15 órától olyan műsorral érkezik Körmendre, amelyben a közönség is főszerepet kap, mondta el Csatai Gergő bűvész, lufi hajtogató, akit a műsora mellett többek közt arról is kérdezek, hogy vezetett életpályája a szórakoztató művészetek felé, milyen mérföldkövek voltak ebben.
1: Egy másik dolog, ami nem egyszerű, és megint csak azt tudom mondani, hogy erre is születni kell, hogy a közönség megszólítása, mert a Szegedi Rakpartfesten 30 ezer ember előtt, máshol kisebb közönség előtt, de mindenkit képes megszólítani, ennek mi a titka?
2: Nagyon nehéz elmondani, mindig szeretem úgy látni a közönséget, nem külön emberekből álló, hanem szerintem a közönség az úgy az egyes számban kezelhető, hogy ő a közönség, és nekik mindig van egy hangulatuk. Ezt bűvészeknél úgy szoktuk esetleg talán mondani, hogy mintha egy ilyen egy nagy idézőben szellem lebegne a közönség fölött, aminek mindig van egy hangulata, mindig van egy sajátos jelleme, amit a benne alkotó vagy az alkotó emberek adják, és én azzal az egy szellemmel próbálok úgy kommunikálni, vagy vele együtt kapcsolódni, hogy az neki jó legyen. Minden közösség más pont emiatt. Van, amelyik kicsit dizgősebb, van, amelyik egy kicsit nyugodtabb, van, amelyik kicsit ijedősebb, még az elején félősebb, főleg gyerkőc közönség, van, amelyik egy kicsit kekeckedősebb, jutottam ott bele szólós a bűvésztrükkökbe, de hogy nekem ezt felelősségem, meg munkám is úgy időzíteni, meg úgy csinálni a műsort, hogy mint egy lovaskocsinál a gyeplőt fogjam végig, és irányítsam az ő figyelmüket, meg hangulatukat. De ez évek, sőt évtizedeknek a gyakorlata egyébként.
1: A beszélgetésünkből is kiderül meg, ahogy olvastam egy kicsit az eddigi életpályáról, szakmai életútról, számomra az derül ki, hogy azért a nagyon jól sikerült és jól összeállított műsorok mellett folyamatosan akar tanulni, fejleszteni, és mi az a például a bűvészet terén, vagy akár a lufi hajtogatás terén, amit mindenképpen el szeretne érni, megtanulni, bemutatni, elsajátítani, de még ön előtt van ez.
2: Így van, ugye alapvetően én mindig szeretek újítani, meg mindig szeretek új dolgokat műsorba is beletenni. Kettő dolog miatt, az egyik, hogy ne legyen unalmas a nézőknek sem, tehát hogyha ne találtán jövőre is lesz szerencsém Körmenden fellépni, akkor ne ugyanazt a műsort lássák, mint amit idén. A másik pedig az, hogy én is próbálok védekezni úgy a kiégés ellen, hogyha az ember évtizedekig csak ugyanazt a műsort csinálja, az neki is unalmas lesz, az pedig meglátszódik utána az előadáson. Tehát minden évben igyekszek egy új műsort összerakni. Amit most egyébként szeretnék, az kicsit a bűvész vonalat egy kicsit úgy jobban visszahozni az életembe, hogy én nagyon elmentem a lufik felé műsorban is, és szeretnék majd egy kicsit most inkább ilyen felnőttebbeknek szóló, kicsit viccesebb hangulatú bűvész műsorokat csinálni, mert most az idei évnek a második felében itt talán karácsonyig bezárulnak.

0: Aratai Gergő bűvész, lufi hajtogató, Guinness rekorder a magazin vendége, aki augusztus 20-án 15 órától a Körmendi kastély udvarán felállított színpadon szórakoztatja majd a nagy érdemű közönséget. Vele beszélgetek a folytatásban is arról, hogy került életének fókuszába a szórakoztató művészet. Az is biztos, azt is érzékelem, hogy nagy igény van az ön által képviselt szórakoztatásra, jól tele lehet a műsornaptára.
1: Így van, hát nem titok, nekünk most a legtávolabbi foglalásunk az már 2027 júniusa, szóval, hogy már van, aki egy évvel előre is lefoglalja a műsort, sőt, talán már kettő is van 2027-re. Már most ugye a Mikulás várás az már lassan teltházzal megy, már szilveszter éjszakára is elígérkeztem egy szállodába szórakoztatni a vendégek, még ott visszaszámlálás előtt. Úgyhogy igen, hál' Istennek lekopogom nagyon gyorsan, de igen, hónapokkal, sőt, hát van, hogy fél évvel előre kell gondolkodnunk.
0: Még itt a közeledve az interjú zárásához beszéltünk a kezdetekről, és ön fölismeri-e a családi öröklés úgymond vonalában, hogy vajon kitől hozhatta ezt az affinitást, ügyességet, tehetséget, honnan jön ez a gén?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Én talán déd nagypapámat mondanám anyai ágon. Ő volt egyébként hangszerkészítő, citerákat készített egyébként egy asztalos műhelyben, meg gyufaszálakból ilyen kis maketteket rakott össze. Tehát az ilyen kézügyesség és a szereplés talán a zeneiség útján az ilyen déd nagypapa felől jött. Úgy egyébként más nincs a családban, aki hasonló dolgokkal foglalkozna. És bevallom őszintén, hogy amikor még általános iskolában, meg gimnáziumban voltam, az rendben van, hogy bűvészkedés, meg zsonglőrködtünk meg, stb. De hogy én egyébként szerepelni úgy, mint mondjuk önállóan kiállni, és nem tudom, verset mondani, vagy valami ilyesmi, én azt nagyon nem szerettem még akkor. Szóval, hogy ez ilyen fura, szerintem dédpapámtól jött ez így.
0: Ezt is teljesen értem, megértem, és átérzem, hogy tényleg tulajdonképpen hát az öntől távol eső terület versmondása, az ott nem érezte otthon a közegben magát, de amint a saját területére tévedt, véletlenül, meg tényleg... Ott már jöhet a közönség bármennyi is.
1: Így van, mert hát most már azzal se lenne, tehát a versmondással se lenne gondom, mert csináltam már olyan műsort is, ami egy kicsit ilyen mélyebb hangulatú, mondjuk fiatal, nem tudom, általános iskola vagy középiskolásoknak olyan szóló műsor, ami kicsit így az élet nehézségeiről vagy az előttük álló kihívásokról is szól néha. Szóval, hogy az abszolút nincs a drámai, ilyen lirikusabb rész sem egyébként most már tőlem távol.
0: Köszönöm szépen Csatai Gergőnek ezt a színesre sikerült programajánlót, akkor szeretettel várjuk.
1: Köszönöm
0: augusztus
1: szépen.
0: 20-án.
1: Én szeretettel érkezek is.
2: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
0: Ennyi volt mai Körmendi Panoráma című műsorunk a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsorszerkesztője Pogács Mónika.
2: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a régió magazinja.

0: vagyok. Rossz napok, hetek, hónapok.
1: Az a baj veled, hogy már nem ér az álom. Az a baj veled, hogy többé már nem kívánom.
2: Gönmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok várhatók a Paksi atomerőmű működésében. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa áfája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről. Elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő két hétben 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a MÁV csoport a szerdán kezdődő strandfesztiválra. A résztvevők a koncertek után Siófokig fél óránként, Budapest és Fonyód felé pedig óránként induló éjszakai bagolyvonatokkal juthatnak haza Zamárdiból. Vasárnap délelőtt pedig emeletes motorvonat is közlekedik. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén. Mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termésmennyiség 5%-kal maradhat el a tavalytól, cserébe várhatóan magas minőségű borok készülhetnek.
2: Időjárás jelentés.
3: Hidegfront érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
4: Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva.
1: What we're saying is not protesting.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a paksi atomerőmű működésében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit-szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátonyterenye környékén ad munkát az Aszály a vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 ezer köbméter víz átvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 ezer ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott négy ember ügyében nyomoz. Három horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infra Gandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Európai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Most csak bandukolok egy városban, valahol valahatan szárszóban.

0: Hazai Turmi.
1: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék. Színes nappalok után nem sokára jön az ég. Sokan látnak, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menekül. Reszketve ébredni egy csúfos kis szobában.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Utolsó egyeztetéseket tartottak a körmendi napok előtt. Rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat a múzeum. Három helyen is lehet hajnalig bulizni Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat augusztus 19-én a körmendi napok ünnepi programjához kapcsolódva a Körmendi Múzeum. Az intézmény 10 órától éjfélig lesz nyitva, 18 óra után pedig kedvezményes belépővel látogatható. Az érdeklődők az intézmény állandó kiállításai mellett megtekinthetik a Körmendtől Párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című időszaki tárlatot is, amelynek a díszterem ad otthont. A nap programját velocipidés bemutató színesíti a főtéren. Különleges kerékpárok a hagyományőrző felvonuláshoz is csatlakoznak. Egy Guinness rekordár lufi hajtogató is vendége lesz a körmendi napoknak augusztus 20-án 15 órától. A lufi hajtogatás művészete mellett szereti megszólítani, szórakoztatni a közönséget, mondta el Csatai Gergő bűvész lufi hajtogató.
2: Fizikáját, a márkákat, hogy milyenek vannak, egyáltalán ez ugyanúgy egy szakma, még ha nem is tűnik annak, nem is maga a tárgya lényeg, tehát az rendben van, hogy az ember kap mondjuk egy lufi figura ajándékot, örül neki, de hogy én nem azt élveztem benne, hogy most akkor adhatok valamit meg, hogy ajándék, hanem azt az utat, amíg én elkészítem, amíg közben beszélgetek az emberekkel, közben mutathatok pár viccet, elsüthetek egy-két tényleg valami kis point, vagy mutathatok egy pici apró valami bűvésztrükköt, miközben készülnek a lufik. Én ezt a fajta szórakoztatást szerettem meg benne, és egyébként keresem így a mai napig, vagy próbálom a mai napig is belevinni.
1: A körmendi napok programjáról és a rendezvény sorozat lebonyolításának körülményeiről egyeztetett dr. Szabó Barna Körmend polgármestere, Tóth Judittal a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár igazgatójával közölte a város vezető közösségi oldalán, aki bejegyzésében azt írta, az egyeztetésen a szombatig tartó program sorozat részleteit tekintették át. A befejezéséhez közeledik a Petőfi Sándor utcai rekonstrukció Vasváron. Hamarosan megkezdik az utolsó szakasz aszfaltozását is, ezért a belvárosban komoly forgalomkorlátozásokra kell számítani. A közút tájékoztatása szerint a marási munkák már szerdán elindultak, a jövő héten pedig az aszfaltozást végzik a Semmelweis utcai csomópont és a 74-es számú főút közötti szakaszon. Emiatt augusztus 19-től a Csehi felől érkező tehergépjárműveket és mezőgazdasági vontatókat Oszkónál Pácsony irányába terelik. A személyautókat beengedik a város elejére, de a Semmelweis és a Németh Antal utca felé irányítják. A Vasváról Oszkó felé tartók áthaladhatnak a munkaterületen, de a jelzőrös forgalomirányítás miatt torlódásra kell készülniük. Az aszfaltozási munkák alatt időszakosan korlátozzák a ki- és behajtást a Bendefi, a József Attila, a Barabás és a Béke utcákban, valamint a Petőfi Sándor utcai parkolóknál. Megnyílt a 3FK Körmendi Fotóklub bemutatkozó kiállítása a Magyar Fotográfiai Egyesület galériájában Budapesten. A Körmendi Művészeti Közösség alkotásait bemutató tárlat augusztus 23-ig várja az érdeklődőket. A kiállítás a klub tagjainak munkáin keresztül enged betekintést a fotográfia iránt elkötelezett alkotó közösség tevékenységébe. Összeütközött két személyautó az M80-as autóút Körmend felé vezető oldalán Csákány-Doroszló közelében, közölte a katasztrófavédelem. A helyszínre a körmendi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az útszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, a baleset körülményeit szakértők vizsgálják. Budapest három ikonikus pontján lehet hajnalig bulizni az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozaton. A Műegyetem rakparton az elektronikus zenei szcéna a magyar és nemzetközi sztárjai, a Kossuth téren diszkó, a Margit szigeten a hazai könnyű zenei élet, neves képviselői várják az érdeklődőket. További részletek és információk a programsorozatról az augusztus 20.hu oldalon érhetők el. Várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A Paksi Erzsébet szállóban kialakított fogadóponton várják a felajánlásokat azoknak, akik a bárkák irányított süllyesztésén dolgoznak, olvasható a Magyarország kormánya Facebook oldalon. Mint írták, Pakson szombat reggel kezdték el a bárkák irányított süllyesztését, az első mérések a vízszint emelkedését mutatják. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20 és 23 között rendeznek meg Budapesten. Az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással az amerikai népi hagyományok életben tartása érdekében.
0: Sporthírek.
1: Győzelemmel indította a Vasvár megyei első osztályú bajnoki szezont a Körmendi FC. A csapat a csepregi SL vendége volt, ahol 2-1-es győzelmet arattak. A körmendi gólokat Ferenc és Pergel szerezték.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhatnak elő futó záporok, zivatarok. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, erős. Mindenhol megszűnik a kánikula, délután 22-28 fokat mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM.
3: Ebben az órában is rád hangol.

0: 99.8. Körmend FM.
1: Fél három, kopog a hajna, a fejembe már üvölt a zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti, ami

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: három nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
1: Töltsd a nyári szünetet a pölöskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ézes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
3: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Lovas bemutató tart a Batthyány Lovas Bandérium. Változatos programok a körmendi napokon. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lovas bemutatót tart a Batthyány Lovas Bandérium szerdán a Batthyány Kastély udvarán. Az idei program újdonsága, hogy a hagyományos esti csata előtt barátaikkal közösen mutatják be lovas tudásukat a közönségnek. A bemutatóval a szervezők tartalmasabbá kívánják tenni az ünnepi programot, egyúttal lehetőséget teremtenek arra, hogy az érdeklődők testközelből is megismerkedjenek a lovas hagyományokkal és a hagyományosok munkájával. Változatos kulturális, hagyományőrző és szórakoztató programokkal rendezik meg a körmendi napokat, amely minden korosztály számára kínál kikapcsolódási lehetőséget, Pogács Mónika tudósít.
5: A programsorozat egyik kiemelt napja augusztus 19-e, amikor a történelmi és hagyományőrző események mellett egész napos programokkal várják az érdeklődőket. A Batthyány kastély oldalkertjében délelőtt megkezdődik a hagyományőrző csapatok táborállítása, majd kis huszártoborzó, lovagoltatás, hintó és fegyverbemutatók következnek. A látogatók a 16.-17. századi török és magyar katonák mindennapjaiba is betekinthetnek. Délután vásárütés és velocipédes bemutató színesíti a programot, majd lovas bemutatót tartanak a kastély udvaron. A hagyományőrző csapatok 18.30-kor vonulnak fel a Szabadság téren át a Rába partra. A történelmi programok csúcspontjaként 19 órakor rendezik meg a körmendi csata újrajátszását is. Ezt követően a Rába parton az új kenyér ünnepét tartják harangszóval, galambröptetéssel és ünnepi beszéddel. A programot 20.30-kor csónak felvonulás követi, majd 21 órakor kezdődik a 63. Rába parti tűzijáték. Ezzel párhuzamosan a Batthyány kastély oldalkertjében hagyományőrző élménytábor várja az érdeklődőket. Az esti programok között 21.30-kor nemzetközi néptáncgála kezdődik a Batthyány kastély udvarán. A házigazda a Béri Balog Ádám tánc együtt lesz. A Szabadság téren ugyanekkor a Delta ad koncertet, majd 23.15-től DJ Mafia lép színpadra. A szervezők közlése szerint a körmendi napok 5 napja a történelem, a hagyomány, a kultúra, a zene és a szórakoztatás jegyében zajlik. A rendezvény sorozatra minden érdeklődőt várnak.
4: Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19 és 28 között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. A csónak felvonuláson is részt vesz az iskola, mondta el Laczó Tamás igazgató.
6: 10 évvel ezelőtt is, már a 70 éves évfordulón is szerettünk volna bekapcsolódni egy kicsit az augusztus 19-i ünnepi városi rendezvény folyamba. Ezt idén is megtesszük ezúttal is. 19-én részt veszünk a terveink szerint a csónak felvonuláson. Kollégám, igazgatóhelyettes kollégám Károly Tamás édesapja, Károly István ígérte, hogy ha minden jól megy, akkor egy kis díszletet varázsol a csónak tetejére, és akkor azzal ott meg tudunk jelenni, emlékezve az évfordulóra egy egyszerű díszlettel. Tervezzük, hogy úgynevezett nyitott gimivel állunk elő. A tűzijátékot követően az a célunk, hogy egy kicsit felhívjuk a figyelmet erre az évfordulóra. Az ott ünneplők, az ünneplő rengeteg ember között bizonyára nagyon sokan lesznek olyanok, akik egykora gimnáziumba jártak, és szívesen emlékeznek az akkori időkre. Semmi különlegeset nem tervezünk. Egy egyszerű kis kivetítés, egy diasorral készültünk akkor is és most is.
4: Babaringató programot indított a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház és az SOS gyermekfalvak. A program célja, hogy az SOS képzett önkénteseitől a kórházi tartózkodás ideje alatt is minél teljesebb testi-lelki támogatást kapjanak azok a csecsemők, akik átmenetileg még nem kerülhetnek családba. A témával kapcsolatban a VAON megkérdezte a Szombathelyi Kórházat, dr. Csákvári Violetta, a Markusovszki Egyetemi Oktatókórház csecsemő és gyermekgyógyászati osztályának vezetője azt mondta, jelenleg nincs a kórházban hagyott csecsemő, de korábban már ápoltak ilyen gyereket. A leghosszabb kórházi tartózkodás így 4-5 hétig tartott. Vitézi Dávid szerint a kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést. A kormánynak mindenképpen be kell avatkoznia és ösztönöznie kell a bérlakás építést, amit a Bekerle Sándor lakásépítési program szolgál, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid árulkodónak nevezte a lakáspolitikai intézkedések eredménytelenségét, mert mint írta, olyan mutatókat örökölt a jelenlegi kormány, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy be kell avatkozni. Adománygyűjtést indított a kolumbiai földrengés túlélőinek megsegítése érdekében a Baptista Szeretett Szolgálat, akik megkezdték a helyszínén segítségnyújtás megszervezését is. Közleményükben felidézték, hogy augusztus 10-én hétfő reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét, San José del Palmar közelében. Keresőkutyák segítségével vizsgálják a Balaton felvidék erdeinek rejtett gombavilágát. A négylábú kutatók olyan talajlakó gombák nyomait keresik, amelyek fontos szerepet játszanak a növények víz- és tápanyag ellátásában, közölte a Balaton felvidéki nemzeti park. A feladatban a kutyák különleges szaglására támaszkodnak a szakemberek. A négylábúak olyan szaganyagokat képesek érzékelni az erdő talajában, amelyek az ember számára észrevehetetlenek.
3: Sporthírek.
4: Győzelemmel indította a Vasvár megyei másodosztályú bajnoki szezont a Tuti Textil Körmend VS-re. A csapat a Csákány Doroszlói KS-e vendége volt, ahol 2-0-es győzelmet arattak. A körmendi gólokat Kecskés és Petrovic szerezték.
3: Időjárás jelentés.
4: Ma napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhatnak elő futó záporok, zivatarok. Az északnyugati szél sok felé lesz élénk, erős. Mindenhol megszűnik a kánikula, délután 22-28 fokot mérhetünk.
3: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
7: Estamos rompiendo, muchacho. Y si el pueblo pide, chipapenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
3: A málna.
2: És melyik a legízesebb?
3: A szamóca.
2: És melegben a legjobb szomjoltó?
3: A citrusmix.
2: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a Pölöskei Szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias Pölöskei Szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fű biobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
4: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jó kezdődjön a suri. Körmend, Diemes Lajos út 7.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Utolsó egyeztetéseket tartottak a körmendi napok előtt. Rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat a múzeum. Három helyen is lehet hajnalig bulizni Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat augusztus 19-én a körmendi napok ünnepi programjához kapcsolódva a körmendi múzeum. Az intézmény 10 órától éjfélig lesz nyitva, 18 óra után pedig kedvezményes belépővel látogatható. Az érdeklődők az intézmény állandó kiállításai mellett megtekinthetik a Körmendtől Párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című időszaki tárlatot is, amelynek a díszterem ad otthont. A nap programját velocipidés bemutató színesíti a főtéren. Különleges kerékpárok a hagyományőrző felvonuláshoz is csatlakoznak. Egy Guinness rekordár lufi hajtogató is vendége lesz a körmendi napoknak augusztus 20-án 15 órától. A lufi hajtogatás művészete mellett szereti megszólítani, szórakoztatni a közönséget, mondta el Csatai Gergő bűvész lufi hajtogató.
7: Fizikáját, a márkákat, hogy milyenek vannak, egyáltalán tényleg ugyanúgy, hát ez ugyanúgy egy szakma, még ha nem is tűnik annak, nem is maga a tárgya lényeg, tehát az rendben van, hogy az ember kap mondjuk egy ufi figura ajándékot, örül neki, de hogy én nem azt élveztem benne, hogy most akkor adhatok valamit meg, hogy ajándék, hanem azt az utat, amíg én elkészítem, amíg közben beszélgetek az emberekkel, közben mutathatok pár viccet, elsüthetek egy-két tényleg valami kis point, vagy mutathatok egy pici apró valami bűvésztrükköt, miközben készülnek a lufik. Én ezt a fajta szórakoztatást szerettem meg benne, és egyébként keresem így a mai napig, vagy próbálom a mai napig is belevinni.
6: A körmendi napok programjáról és a rendezvény sorozat lebonyolításának körülményeiről egyeztetett dr. Szabó Barna körmend polgármestere, Tóth Judittal a körmendi kulturális központ múzeum és könyvtár igazgatójával közölte a város vezető közösségi oldalán, aki bejegyzésében azt írta, az egyeztetésen a szombatig tartó program sorozat részleteit tekintették át. A befejezéséhez közeledik a Petőfi Sándor utcai rekonstrukció Vasváron. Hamarosan megkezdik az utolsó szakasz aszfaltozását is, ezért a belvárosban komoly forgalomkorlátozásokra kell számítani. A közút tájékoztatása szerint a marási munkák már szerdán elindultak, a jövő héten pedig az aszfaltozást végzik a Semmelweis utcai csomópont és a 74-es számú főút közötti szakaszon. Emiatt augusztus 19-től a Csehi felől érkező tehergépjárműveket és mezőgazdasági vontatókat Oszkónál Pácsony irányába terelik. A személyautókat beengedik a város elejére, de a Semmelweis és a Németh Antal utca felé irányítják. A Vasváról Oszkó felé tartók áthaladhatnak a munkaterületen, de a jelzőrös forgalomirányítás miatt torlódásra kell készülniük. Az aszfaltozási munkák alatt időszakosan korlátozzák a kies behajtást, a Bendefi, a József Attila, a Barabás és a Béke utcákban, valamint a Petőfi Sándor utcai parkolóknál. Megnyílt a 3FK Körmendi Fotóklub bemutatkozó kiállítása a Magyar Fotográfiai Egyesület galériájában Budapesten. A Körmendi Művészeti Közösség alkotásait bemutató tárlat augusztus 23-ig várja az érdeklődőket. A kiállítás a klub tagjainak munkáin keresztül enged betekintést a fotográfia iránt elkötelezett alkotó közösség tevékenységébe. Összeütközött két személyautó az M80-as autóút Körmend felé vezető oldalán Csákány-Doroszló közelében, közölte a katasztrófa védelem. A helyszínre a körmendi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az útszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, a baleset körülményeit szakértők vizsgálják. Budapest három ikonikus pontján lehet hajnalig bulizni az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozaton. A Műegyetem rakparton az elektronikus zenei szcéna a magyar és nemzetközi sztárjai, a Kossuth téren diszkó, a Margit szigeten a hazai könnyű zenei élet, neves képviselői várják az érdeklődőket. További részletek és információk a programsorozatról az augusztus20.hu oldalon érhetők el. Várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A Paksi Erzsébet szállóban kialakított fogadóponton várják a felajánlásokat azoknak, akik a bárkák irányított süllyesztésén dolgoznak, olvasható a Magyarország kormánya Facebook oldalon. Mint írták, Pakson szombat reggel kezdték el a bárkák irányított süllyesztését, az első mérések a vízszint emelkedését mutatják. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20 és 23 között rendeznek meg Budapesten. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással az amerikai népi hagyományok életben tartása érdekében.
5: Sporthírek.
6: Győzelemmel indította a Vasvár megyei első osztályú bajnoki szezont a Körmendi FC. A csapat a csepregi SE vendége volt, ahol 2-1-es győzelmet arattak. A körmendi gólokat Ferenc és Pergel szerezték.
5: Időjárás jelentés.
6: Ma napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhatnak elő futó záporok, zivatarok. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, erős. Mindenhol megszűnik a kánikula, délután 22-28 fokat mérhetünk.
5: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a Pöröskei Szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias Pöröskei Szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
4: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jó kezdődjön a suli. Körmend, Diemes Lajos út 7.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
7: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
8: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lovas bemutató tart a Batthyány Lovas Bandérium. Változatos programok a körmendi napokon. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lovas bemutatót tart a Batthyány Lovas Bandérium szerdán a Batthyány Kastély udvarán. Az idei program újdonsága, hogy a hagyományos esti csata előtt barátaikkal közösen mutatják be lovas tudásukat a közönségnek. A bemutatóval a szervezők tartalmasabbá kívánják tenni az ünnepi programot, egyúttal lehetőséget teremtenek arra, hogy az érdeklődők testközelből is megismerkedjenek a lovas hagyományokkal és a hagyományőrzők munkájával. Változatos kulturális, hagyományőrző és szórakoztató programokkal rendezik meg a körmendi napokat, amely minden korosztály számára kínál kikapcsolódási lehetőséget, Pogács Mónika tudósít.
2: A programsorozat egyik kiemelt napja augusztus 19-e, amikor a történelmi és hagyományőrző események mellett egész napos programokkal várják az érdeklődőket. A Batthyány Kastély oldalkertjében délelőtt megkezdődik a hagyományőrző csapatok táborállítása, majd kis huszártoborzó, lovagoltatás, hintózás és fegyverbemutatók következnek. A látogatók a 16.-17. századi török és magyar katonák mindennapjaiba is betekinthetnek. Délután vásárütés és velocipédes bemutató színesíti a programot, majd lovas bemutatót tartanak a Kastély udvaron. A hagyományőrző csapatok 18.30-kor vonulnak fel a Szabadság téren át a Rába partra. A történelmi programok csúcspontjaként 19 órakor rendezik meg a körmendi csata újrajátszását is. Ezt követően a Rába parton az új kenyér ünnepét tartják harangszóval, galambröptetéssel és ünnepi beszéddel. A programot 20.30-kor csónak felvonulás követi, majd 21 órakor kezdődik a 63. Rába parti tűzijáték. Ezzel párhuzamosan a Batthyány Kastély oldalkertjében hagyományőrző élménytábor várja az érdeklődőket. Az esti programok között 21.30-kor nemzetközi néptáncgála kezdődik a Batthyány Kastély udvarán. A házigazda a Béri Balog Ádám táncegyüttes lesz. A Szabadság téren ugyanekkor a Delta ad koncertet, majd 23.15-től DJ Mafia lép színpadra. A szervezők közlése szerint a körmendi napok 5 napja a történelem, a hagyomány, a kultúra, a zene és a szórakoztatás jegyében zajlik. A rendezvénysorozatra minden érdeklődőt várnak.
1: Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19 és 28 között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. A csónak felvonuláson is részt vesz az iskola, mondta el Laczó Tamás igazgató.
3: 10 évvel ezelőtt is már a 70 éves évfordulón is szerettünk volna bekapcsolódni egy kicsit az augusztus 19-i ünnepi városi rendezvény folyamba. Ezt idén is megtesszük ezúttal is. 19-én részt veszünk a terveink szerint a csónak felvonuláson. Kollégám, igazgató helyettes kollégám Károly Tamás édesapja, Károly István ígérte, hogy ha minden jól megy, akkor egy kis díszletet varázsol a csónak tetejére, és akkor azzal ott meg tudunk jelenni, emlékezve az évfordulóra egy egyszerű díszlettel. Tervezzük, hogy ugyanezett nyitott ki, mivel állunk elő. A tűzijátékot követően az a célunk, hogy egy kicsit felhívjuk a figyelmet erre az évfordulóra. Az ott ünneplők, az ünneplő rengeteg ember között bizonyára nagyon sokan lesznek olyanok, akik egykor a gimnáziumba jártak, és szívesen emlékeznek az akkori időkre. Semmi különlegeset nem tervezünk. Egy egyszerű kis kivetítés, egy diasorra készültünk akkor is és most is.
1: Babaringató programot indított a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház és az SOS gyermekfalvak. A program célja, hogy az SOS képzett önkénteseitől a kórházi tartózkodás ideje alatt is minél teljesebb testi-lelki támogatást kapjanak azok a csecsemők, akik átmenetileg még nem kerülhetnek családba. A témával kapcsolatban a VAON megkérdezte a Szombathelyi Kórházat, dr. Csákvári Violetta, a Markusovszki Egyetemi Oktatókórház csecsemő és gyermekgyógyászati osztályának vezetője azt mondta, jelenleg nincs a kórházban hagyott csecsemő, de korábban már ápoltak ilyen gyereket. A leghosszabb kórházi tartózkodás így 4-5 hétig tartott. Vitézi Dávid szerint a kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést. A kormánynak mindenképpen be kell avatkoznia és ösztönöznie kell a bérlakás építést, amit a Bekele Sándor lakásépítési program szolgál, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid árulkodónak nevezte a lakáspolitikai intézkedések eredménytelenségét, mert mint írta, olyan mutatókat örökölt a jelenlegi kormány, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy be kell avatkozni. Adománygyűjtést indított a kolumbiai földrengés túlélőinek megsegítése érdekében a Baptista Szeretett Szolgálat, akik megkezdték a helyszíni segítségnyújtás megszervezését is. Közleményükben felidézték, hogy augusztus 10-én hétfőn reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét, San José del Palmar közelében. Keresőkutyák segítségével vizsgálják a Balaton felvidék erdeinek rejtett gombavilágát. A négylábú kutatók olyan talajlakó gombák nyomait keresik, amelyek fontos szerepet játszanak a növények víz- és tápanyag ellátásában, közölte a Balaton felvidéki nemzeti park. A feladatban a kutyák különleges szaglására támaszkodnak a szakemberek. A négylábúak olyan szaganyagokat képesek érzékelni az erdő talajában, amelyek az ember számára észrevehetetlenek.
0: Sporthírek.
1: Győzelemmel indította a Vasvár megyei másodosztályú bajnoki szezont a Tuti Textil Körmend VS-e. A csapat a Csákány Doroszlói KSE vendége volt, ahol 2-0-es győzelmet arattak. A körmendi gólokat Kecskés és Petrovic szerezték.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhatnak elő futó záporok, zivatarok. Az északnyugati szél sok felé lesz élénk, erős. Mindenhol megszűnik a kánikula, délután 22-28 fokot mérhetünk.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: 3 nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

98.8. Zsákmangolva.

Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Stay awake just to hear.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter húsboltban.
2: Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: három nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
1: Töltsd a nyári szünetet a pölöskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
3: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Utolsó egyeztetéseket tartottak a körmendi napok előtt. Rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat a múzeum. Három helyen is lehet hajnalig bulizni Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat augusztus 19-én a körmendi napok ünnepi programjához kapcsolódva a körmendi múzeum. Az intézmény 10 órától éjfélig lesz nyitva, 18 óra után pedig kedvezményes belépővel látogatható. Az érdeklődők az intézmény állandó kiállításai mellett megtekinthetik a körmentől párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című időszaki tárlatot is, amelynek a díszterem ad otthont. A nap programját velocipidés bemutató színesíti a főtéren. Különleges kerékpárok a hagyományőrző felvonuláshoz is csatlakoznak. Egy Guinness rekordár lufi hajtogató is vendége lesz a körmendi napoknak augusztus 20-án 15 órától. A lufi hajtogatás művészete mellett szereti megszólítani, szórakoztatni a közönséget, mondta el Csatai Gergő bűvész lufi hajtogató.
5: Fizikáját, a márkákat, hogy milyenek vannak, egyáltalán tényleg ugyanúgy, hát ez ugyanúgy egy szakma, még ha nem is tűnik annak, nem is maga a tárgy a lényeg, tehát az rendben van, hogy az ember kap mondjuk egy lufi figura ajándékot, örül neki, de hogy én nem azt élveztem benne, hogy most akkor adhatok valamit meg, hogy ajándék, hanem azt az utat, amíg én elkészítem, amíg közben beszélgetek az emberekkel, közben mutathatok pár viccet, elsüthetek egy-két tényleg valami kis poént, vagy mutathatok egy pici apró valami bűvésztrükköt, miközben készülnek a lufik. Én ezt a fajta szórakoztatást szerettem meg benne, és egyébként keresem így a mai napig, vagy próbálom a mai napig is belevinni.
4: A körmendi napok programjáról és a rendezvény sorozat lebonyolításának körülményeiről egyeztetett dr. Szabó Barna körmend polgármestere, Tóth Judittal, a körmendi kulturális központ múzeum és könyvtárigazgatójával közölte a város vezető közösségi oldalán, aki bejegyzésében azt írta, az egyeztetésen a szombatig tartó program sorozat részleteit tekintették át. A befejezéséhez közeledik a Petőfi Sándor utcai rekonstrukció Vasváron. Hamarosan megkezdik az utolsó szakasz aszfaltozását is, ezért a belvárosban komoly forgalomkorlátozásokra kell számítani. A közút tájékoztatása szerint a marási munkák már szerdán elindultak, a jövő héten pedig az aszfaltozást végzik a Semmelweis utcai csomópont és a 74-es számú főút közötti szakaszon. Emiatt augusztus 19-től a Csehi felől érkező tehergépjárműveket és mezőgazdasági vontatókat Oszkónál Pácsony irányába terelik. A személyautókat beengedik a város elejére, de a Semmelweis és a Németh Antal utca felé irányítják. A Vasváról Oszkó felé tartók áthaladhatnak a munkaterületen, de a jelzőrös forgalomirányítás miatt torlódásra kell készülniük. Az aszfaltozási munkák alatt időszakosan korlátozzák a kies behajtást a Bendefi, a József Attila, a Barabás és a Béke utcákban, valamint a Petőfi Sándor utcai parkolóknál. Megnyílt a 3FK körmendi fotóklub bemutatkozó kiállítása a Magyar Fotográfiai Egyesület galériájában Budapesten. A körmendi művészeti közösség alkotásait bemutató tárlat augusztus 23-ig várja az érdeklődőket. A kiállítás a klub tagjainak munkáin keresztül enged betekintést a fotográfia iránt elkötelezett alkotó közösség tevékenységébe. Összeütközött két személyautó az M80-as autóút körment felé vezető oldalán Csákány-Doroszló közelében, közölte a katasztrófa védelem. A helyszínre a körmendi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az útszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, a baleset körülményeit szakértők vizsgálják. Budapest három ikonikus pontján lehet hajnalig bulizni az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozaton. A Műegyetem rakparton az elektronikus zenei széna a magyar és nemzetközi sztárjai, a Kossuth téren diszkó, a Margit szigeten a hazai könnyű zenei élet, neves képviselői várják az érdeklődőket. További részletek és információk a programsorozatról az augusztus 20.hu oldalon érhetők el. Várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A Paksi Erzsébet szállóban kialakított fogadóponton várják a felajánlásokat azoknak, akik a bárkák irányított süllyesztésén dolgoznak, olvasható a Magyarország kormánya Facebook oldalon. Mint írták, Pakson szombat reggel kezdték el a bárkák irányított süllyesztését, az első mérések a vízszint emelkedését mutatják. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20 és 23 között rendeznek meg Budapesten. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással az amerikai népi hagyományok életben tartása érdekében.
3: Sporthírek.
4: Győzelemmel indította a Vasvár megyei első osztályú bajnoki szezont a Körmendi FC. A csapat a csepregi SL vendége volt, ahol 2-1-es győzelmet arattak. A körmendi gólokat Ferenc és Pággel szerezték.
3: Időjárás jelentés.
4: Ma napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhatnak elő futó záporok, zivatarok. Az északnyugati szél sok felé lesz élénk, erős. Mindenhol megszűnik a kánikula, délután 22-28 fokot mérhetünk.
3: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Ezt tartott a Körmendi Napok eseménysorozat, amely egészen vasárnap hajnalig tartogat számunkra rengeteg programot itt a városban. Köztük majd holnap 19-én a hagyományos csónakfelvonulást és tűzijátékot, illetve előtte és utána is rengeteg színpadi műsort a belvárosban. Ezeket fogjuk most összefoglalni ebben az órában, illetve hozzuk a város további aktuális témáit is vendégünkkel. Itt lesz velünk dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. Tartsanak velünk, jó rádiózást!

0: Ez a Város Rádiója kedden délelőtt, ahogy ígértem, itt van velünk a stúdióban dr. Szabó Barna Körmenc polgármestere, akivel az éppen ma induló eseménysorozat, a Körmendi Napok rendezvényeit fogjuk ajánlani, illetve hozunk néhány érdekes és aktuális témát még a városból. Például a főtéri fejlesztéseket, amelyek most fejeződtek be, hiszen kikerültek az utolsó élményelemek is a Szabadság térre.
1: Kikerült, és most már birtokba is vehették a gyermekek, illetve a felnőttek is. Az utolsó három elem az a játszótér, ilyen kis láncos, egyensúlyfejlesztő, játékos gyerekeknek való játszóelem gyakorlatilag. Tőle nem messze néhány méter egy ilyen pörgethető, pörgetjűnek mondom én, és tőlük nem messze pedig a sakkasztal is kikerült. Itt a kivitelezés most már egy olyan két hete megkezdődött, be is fejezték néhány napon belül a kivitelezők, viszont a betonnak volt egy szilárdulás ideje, és szerdán levették a kordonokat a körülötte, és nem is kellett noszogatni se a gyermekeket, se a felnőtteket, hanem azonnal birtokvették nagy örömünkre. Sakkasztalon is már többször láttam játszani felnőtteket, kisebb kaució ellenében teljesen ingyenesen bábuk a főtéren beszerezhetők, és a sakkasztalhoz oda is van írva, hogy hova kell bemenni értük. Ezzel akkor a főtéri elemeknek a telepítése lezárult. Tehát ugye régebben tettük be az okospadot, illetve azt az okos közkönyvtárat, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Hál' Istennek jó a kihasználtság azoknak is, és akkor néhány napja akkor ezt is birtokba vették a körmendi emberek.
0: Elsősorban a helyieknek készült mindez, vagy itt már azokra a turistákra is gondoltatok, akik sétálnak egyet a belvárosban?
1: Mint minden, tehát akár a tárgyi dolgok, akár a programmal kapcsolatban, elsősorban a körmendieknek tesszük, de vonzó hatása van, úgy gondolom, amiatt, hogy minél többen használják a vidékiek is a körmendi főteret, és ebben körmendnek a térségi szerepét és központi szerepét erősíteni tudjuk, úgyhogy mindenki használja.
0: Ebből az időszakból valószínűleg már csak egy pici van hátra, azt, ahogy szokták mondani, talán már félában is kivírjuk, és észesen vesszük, milyen hamar itt lesz megint a karácsonyi időszak. Tudjuk, hogy sokszor fél évvel, egy évvel korábban már készülni kell az adventi eseményekre, és hát itt már beszéltünk egy nagyszabású korcsolyapálya projektről. Ez zajlik folyamatos? Megy már az adventi időszak tervezése?
1: Igen, furcsa, ilyen 30 fokos hőségben, hogy erről kell beszélnünk. De gyakorlatilag az adventtel kapcsolatos programoknak és

0: és nagyon várjuk természetesen. Főleg ilyen hőségbe kívánkozunk a hideg után, majd amikor ott hideg lesz, akkor meg majd a nyár után fogunk kívánkozni, de ilyenek vagyunk.
1: Ez általában mindig így van. Igen, na de most gyorsan visszaugrunk a jelenbe, hiszen azonnal kezdődik a Körmenti Napok eseménysorozat. Ezt fogjuk ajánlani a folytatásban dr. Szabó Barna polgármesterrel.

0: a Város Rádiója, ahol folytatjuk dr. Szabó Barna polgármesterrel. Rögtön elindul a Körmendi Napok esemény sorozat, ez lesz az egyik fő témánk, előtte azonban még egy picit visszatérünk a főtéren nemrég kihelyezett vadonatúj elemek kapcsán a játszóeszközökre, mert hogy ilyen is díszíti már a belvárost, a játszóterek pedig folyamatos megújulás alatt vannak. Hogy folytatódnak a rekonstrukciók a városban?
1: Képviselőtestület a 2026-os költségvetésben több pénzt biztosít a játszótereknek a felújítására és karbantartására. Meghatároztuk azokat a prioritásokat, hogy milyen sorrendben haladunk. A Naputcának a 8-as felül részéhez telepítettünk egy komplex játszótérjelmet, ahol gyakorlatilag nem volt semmi. Ezt a katolikus óvodától szerelték le. Még annak idején, amikor a mi tulajdonunk volt az épület és az udvar, akkor a mi projektünkből került ez beszerelésre, de az egyházi fenntartású, most már egyházi fenntartású intézménybe más játszóelemről gondoskodtak, és ennek az állapota 100%-os gyakorlatilag. Én megkértem az egyházmegyének a segítségét, és köszönöm is nekik, mert gondolkodtak, hogy más intézményükbe telepítik ezt át, de kérésemre azt mondták, hogy maradjon Körmend városába, és akkor hivatalos céggel ezt áttelepítettük. Nagy sikert aratott, úgyhogy nagy kihasználás alatt van. Vannak meglévő játszótereink, ahol sajnos a felülvizsgálatok során le kellett szerelni veszélyes gyerekekre veszélyes elemeket. Ezeknek a pótlása, illetve újabb elemeknek a kihelyezése, az folyamatban van. Haladunk vele. Nem olyan gyorsan megy a dolog, mint hogy az ember otthon a kertjébe fölállít, vagy megjavít egy gyermeknek a mászókáját, vagy a hintáját, de a beszerzés szabályzatunk szerinti beszerzések, ajánlatkérések, a kivitelező megtalálása, ezek folyamatban vannak, és haladunk szépen. Idei évben, amit pénzt el szeretnénk költeni a játszóterekre, azt el fogjuk tudni, és remélem, hogy jövő évben is legalább ennyi pénzzel hozzá tudunk járulni, hogy akkor még tovább újuljanak és szépüljenek a játszóterek.

0: Ezek örömend a Fama délelőtt is vendégünk dr. Szabó Barna, a város első embere. Indul a körmendi napok eseménysorozat, ennek a legfontosabb állomásait részletesen is ajánlani fogjuk ebben az órában, és hát ehhez kapcsolódott az a kezdeményezés, amely a főtéri faházak csinosítását tűzte ki célul, és amelyre hatalmas volt az érdeklődés. Milyen ötlet alapján indulhatott el ez az önzetlen akció?
1: A Szenyor Néptánc Együttes van olyan kedves, hogy minden évben a kulturális tevékenységen túl segíti Körmend városát. Tavaly és idén azt a célt tűzték ki maguk előtt, hogy a főtéren levő fa kaspókat, amik szintén rossz állapotban voltak, lecsiszolják és lefestik újra, rájuk fért nagyon. És idén is volt egy olyan akciójuk néhány hete, meglátogattam őket és megköszöntöm a munkájukat, és frissítő italt vittem nekik, és ebből ötletet merítve az a 11 faház, ami a, illetve 10 plusz 1 a benne a várudvarban rossz állapotban ott állnak főtéren, eszembe jutott, hogy akkor a festéket a Polgári Összefogás Körmendit Egyesület megvásárol, és megszólítjuk a körmendi közösségeket, akár civil egyesületeket, munkahelyeket, baráti társaságokat, hogy bevállalnák-e a munkát ennek a fázoknak a lecsiszolásával és a lefestésével. Nekem nagyon nagy örömömre szolgált, tehát kitettem egy felhívást, és egy óra se telt bele, és a 11 faháza több jelentkező volt, amitől tartottam, hogy esetleg nem lesz, vagy nagyon kicsi lesz érdeklődés. Inkább utána már azon törtem a fejemet, hogy azok a lelkes közösségek, akik bevállalták, nincs annyi faház, mint ahányan ők vannak. De közben Morisz Péter, a múzeum igazgatója látva ezt, akkor megkért arra, hogy használjuk ki ezt a lendületet, és akkor a Batthyány kastélynak a nyugati felén levő, ami a főtérre néz, kerítés, ami szintén 40 éve rozsdásodik, azt is festessük le. Tehát minden jelentkező közösség megtalálja azt a kis szegmecset, ahol kiveti a részét. Jó hangulatban zajlottak a munkák, mind a csiszolás, mind a festés szempontjából. Olyan szempontból össze kellett hangolni, hogy ez nem ideális, hogyha az egyik faházat csiszolják, a másikat festik. Az lehetetlenség volt, hogy 11 társaságot összehozni, hogy most akkor egy időben menjünk oda, mert ez szintén nehéz volt. De meg szűk volt a határidő. Sikerült, mondhatom azt, hogy péntek reggelre az összes faház csiszolása és festése az abszolút a helyére került. Van egy apró észrevételem ezügyben, ezek a faházak ideiglenesen kellenének, hogy ott legyenek a főtéren. Rendezvények, nagyobb rendezvények, mint a körmendi napok vagy az advent alkalmából néhány napra kellene, hogy kitelepüljenek, de a koruknál és az állóknál fogva, ha szállítanánk őket, akkor szétesnének. Vannak tervek arra, hogy ezeknek a helyettesítésére, megújítására, pótlására anyagi forrást várunk, pályázati felhívást ezekre. Tehát most, ha már úgyis ott vannak, és ott kell, hogy legyenek, akkor legalább esztétikusak legyenek, és tényleg rájuk fért, mert már nagyon régóta voltak lekezelve. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a mindenkinek, aki ebbe kivette a részét, és jó fogadtatást számítottam, de ennyire nem. Tehát ez tényleg körmentnek az erejét bizonyítja, és köszönöm még egyszer mindenkinek.

0: indul a körmendi napok. Augusztus 18 és 22 között rengeteg eseménnyel. Ma 17 órakor a Városi Kiállítóteremben nyílik meg Kékesi Gábor szobrász művész tárlata. Holnap a Színházteremben egy vígjátékot láthat a nagy érdemű, 19-én szerdán pedig rengeteg színes esemény vár minket a városban. Ezeket a következő napok ünnepét ajánljuk most dr. Szabó Barna polgármesterrel.
1: A körmendi napok a nyár legnagyobb kulturális eseménye városunkban. Az idejében augusztus 20-a, tehát az ünnepnap, az csütörtökre esik, ugye így egy hosszú hétvége lesz az emberek előtt, és azt mindannyian tudjuk, hogy körmenden a fő program az augusztus 19-én, tehát augusztus 20-a előestéjén van, ez megy 63 éves hagyomány nálunk. Augusztus 18-tól 22-ig, tehát 5 napon keresztül tartanak a körmendi napok. Én köszönöm szépen a Kulturális Központ dolgozóinak és igazgatónőjének, Tóth Juditnak ezt a szervezést. Aki megnézi a programokat, az látja, hogy minden igényeinek és korának megfelelő programot megtalál. Nyilván a legnagyobb duranás, mint minden évben, az augusztus 19-e este, amikor a Rába partján a hivatalos ünneplés, tehát a új kenyérnek a megszentelése és megszegése, ünnepi beszéd mellett a csónakfelvonulás, a tűzi játék, és utána a főtéren pedig a kulturális koncertek, illetve a várudvon van pedig a népi tánc találkozó. Ezeknek sok évtizedes hagyománya van körmennek, és e köré van építve az előtte és az utána levő időszakra, hogy mindenki megtalálja a saját magának megfelelő programokat. Kiállítás megnyitó, igényes színházdarab, gyermekeknek való műsorok, este, DJ-k, Delta koncert augusztus 19-én. Tehát ez az 5 nap gyakorlatilag, mondhatom azt, hogy reggeltől estig Körmend központjába, a főtéren, színházteremben, a várudvarban be fogja tölteni a teret, és minél több embert várunk. Ezt tudjuk, hogy ez olyan szintű programsorozat, hogy nem csak a körmendieket, hanem a körmend környékén levőket is bevonza. Talán augusztus 19-én is sokat is vagyunk, de én szeretem, hogyha mozgás van a városban, és úgy látom, hogy az emberek is szeretik ezt.
0: Ezzel a nagyszabású programsorozattal pedig, mint mindig, most is lezárhatunk egy újabb nyarat, aztán kezdődnek a dolgos őszi hónapok. Polgármesteri hivatal, illetve az önkormányzat részéről ez hogy zajlik majd? Mikortól sűrűsödhetnek az ülések?
1: Természetesen a hivatal meg az orsz önkormányzati képviselőtestület sem állt le nyára se. Egy kicsit azért minden belassul, de én azt hittem egyébként, kicsit jobban belassul, de volt munka, volt a hivatalban is, illetve a képviselőtestület részéről is. Rendkívüli testületülést tartottunk. Szeptemberben rendes képviselőtestületüléssel, sok napirendi ponttal készülök már most. Ha kell, még augusztusban lehet, hogy rendkívüli testületet is össze kell hívni. Annyira nem lesz nehéz visszalendülni, mert nem tudtunk annyira lepihenni nyáron, mert egy városnak működni kell az év 12 hónapjában, ez természetes.
0: Dr. Szabó Barnának köszönjük szépen a körmendi napok eseménysorozata részletes ajánlatait pedig itt a 99.8 Körmend FM-en is hallhatják ezen a héten napon.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lovas bemutató tart a Batthyány Lovas Bandérium. Változatos programok a körmendi napokon. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lovas bemutatót tart a Batthyány Lovas Bandérium szerdán a Batthyány Kastély udvarán. Az idei program újdonsága, hogy a hagyományos esti csata előtt barátaikkal közösen mutatják be lovas tudásukat a közönségnek. A bemutatóval a szervezők tartalmasabbá kívánják tenni az ünnepi programot, egyúttal lehetőséget teremtenek arra, hogy az érdeklődők testközelből is megismerkedjenek a lovas hagyományokkal és a hagyományőrzők munkájával. Változatos kulturális, hagyományőrző és szórakoztató programokkal rendezik meg a körmendi napokat, amely minden korosztály számára kínál kikapcsolódási lehetőséget, Pogács Mónika tudósít.
2: A programsorozat egyik kiemelt napja augusztus 19-e, amikor a történelmi és hagyományőrző események mellett egész napos programokkal várják az érdeklődőket. A Batthyány kastély oldalkertjében délelőtt megkezdődik a hagyományőrző csapatok táborállítása, majd kis huszártoborzó, lovagoltatás, hintó és fegyverbemutatók következnek. A látogatók a 16.-17. századi török és magyar katonák mindennapjaiba is betekinthetnek. Délután vásárütés és velocipédes bemutató színesíti a programot, majd lovas bemutatót tartanak a kastély udvaron. A hagyományőrző csapatok 18.30-kor vonulnak fel a Szabadság téren át a Rába partra. A történelmi programok csúcspontjaként 19 órakor rendezik meg a körmendi csata újrajátszását is. Ezt követően a Rába parton az új kenyér ünnepét tartják harangszóval, galambröptetéssel és ünnepi beszéddel. A programot 20.30-kor csónak felvonulás követi, majd 21 órakor kezdődik a 63. Rába parti tűzijáték. Ezzel párhuzamosan a Batthyány kastély oldalkertjében hagyományőrző élménytábor várja az érdeklődőket. Az esti programok között 21.30-kor nemzetközi néptáncgála kezdődik a Batthyány kastély udvarán. A házigazda a Béri Balog Ádám tánc együttes lesz. A Szabadság téren ugyanekkor a Delta ad koncertet, majd 23.15-től DJ Mafia lép színpadra. A szervezők közlése szerint a körmendi napok 5 napja a történelem, a hagyomány, a kultúra, a zene és a szórakoztatás jegyében zajlik. A rendezvénysorozatra minden érdeklődőt várnak.
1: Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19 és 28 között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. A csónak felvonuláson is részt vesz az iskola, mondta el Laczó Tamás igazgató.
3: 10 évvel ezelőtt is már a 70 éves évfordulón is szerettünk volna bekapcsolódni egy kicsit az augusztus 19-i ünnepi városi rendezvény folyamba. Ezt idén is megtesszük ezúttal is. 19-én részt veszünk a terveink szerint a csónak felvonuláson. Kollégám, igazgató helyettes kollégám Károly Tamás édesapja, Károly István ígérte, hogy ha minden jól megy, akkor egy kis díszletet varázsol a csónak tetejére, és akkor azzal ott meg tudunk jelenni, emlékezve az évfordulóra egy egyszerű díszlettel. Tervezzük, hogy ugyanezt nyitott ki, mivel állunk elő. A tűzijátékot követően az a célunk, hogy egy kicsit felhívjuk a figyelmet erre az évfordulóra. Az ott ünneplők, az ünneplő rengeteg ember között bizonyára nagyon sokan lesznek olyanok, akik egykor a gimnáziumba jártak, és szívesen emlékeznek az akkori időkre. Semmi különlegeset nem tervezünk. Egy egyszerű kis kivetítés, egy diasorra készültünk akkor is és most is.
1: Babaringató programot indított a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház és az SOS gyermekfalvak. A program célja, hogy az SOS képzett önkénteseitől a kórházi tartózkodás ideje alatt is minél teljesebb testi-lelki támogatást kapjanak azok a csecsemők, akik átmenetileg még nem kerülhetnek családba. A témával kapcsolatban a VAON megkérdezte a Szombathelyi Kórházat, dr. Csákvári Violetta, a Markusovszki Egyetemi Oktatókórház csecsemő és gyermekgyógyászati osztályának vezetője azt mondta, jelenleg nincs a kórházban hagyott csecsemő, de korábban már ápoltak ilyen gyereket. A leghosszabb kórházi tartózkodás így 4-5 hétig tartott. Vitézi Dávid szerint a kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést. A kormánynak mindenképpen be kell avatkoznia és ösztönöznie kell a bérlakásépítést, amit a Bekerle Sándor lakásépítési program szolgál, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid árulkodónak nevezte a lakáspolitikai intézkedések eredménytelenségét, mert mint írta, olyan mutatókat örökölt a jelenlegi kormány, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy be kell avatkozni. Adománygyűjtést indított a kolumbiai földrengés túlélőinek megsegítése érdekében a Baptista Szeretett Szolgálat, akik megkezdték a helyszínén segítségnyújtás megszervezését is. Közleményükben felidézték, hogy augusztus 10-én hétfőn reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét, San José del Palmar közelében. Keresőkutyák segítségével vizsgálják a Balaton felvidék erdeinek rejtett gombavilágát. A négylábú kutatók olyan talajlakó gombák nyomait keresik, amelyek fontos szerepet játszanak a növények víz- és tápanyag ellátásában, közölte a Balaton felvidéki nemzeti park. A feladatban a kutyák különleges szaglására támaszkodnak a szakemberek. A négylábúak olyan szaganyagokat képesek érzékelni az erdő talajában, amelyek az ember számára észrevehetetlenek.
0: Sporthírek.
1: Győzelemmel indította a Vasvár megyei másodosztályú bajnoki szezont a Tuti Textil Körmend VS-e. A csapat a Csákány Doroszlói KS-e vendége volt, ahol 2-0-es győzelmet arattak. A körmendi gólokat Kecskés és Petrovic szerezték.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhatnak elő futó záporok, zivatarok. Az északnyugati szél sok felé lesz élénk, erős. Mindenhol megszűnik a kánikula, délután 22-28 fokot mérhetünk.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8, Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek,

0: Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
3: A málna.
2: És melyik a legízesebb?
3: A szamóca.
2: És melegben a legjobb szomjoltó?
3: A citrusmix.
2: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ézes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
5: Reklámot hallottak.
6: És most.
0: A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pölöskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei. A családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó főbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
4: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jó kezdődjön a suli. Körmend, Diemes Lajos út 7.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Utolsó egyeztetéseket tartottak a körmendi napok előtt. Rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat a múzeum. Három helyen is lehet hajnalig bulizni Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat augusztus 19-én a körmendi napok ünnepi programjához kapcsolódva a körmendi múzeum. Az intézmény 10 órától éjfélig lesz nyitva, 18 óra után pedig kedvezményes belépővel látogatható. Az érdeklődők az intézmény állandó kiállításai mellett megtekinthetik a Körmendtől Párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című időszaki tárlatot is, amelynek a díszterem ad otthont. A nap programját velocipidés bemutató színesíti a főtéren. Különleges kerékpárok a hagyományőrző felvonuláshoz is csatlakoznak. Egy Guinness rekordár lufi hajtogató is vendége lesz a körmendi napoknak augusztus 20-án 15 órától. A lufi hajtogatás művészete mellett szereti megszólítani, szórakoztatni a közönséget, mondta el Csatai Gergő bűvész lufi hajtogató.
7: Fizikáját, a márkákat, hogy milyenek vannak, egyáltalán tényleg ugyanúgy, hát ez ugyanúgy egy szakma, még ha nem is tűnik annak. Nem is maga a tárgy a lényeg, tehát az rendben van, hogy az ember kap mondjuk egy lufi figura ajándékot, örül neki, de hogy én nem azt élveztem benne, hogy most akkor adhatok valamit meg, hogy ajándék, hanem azt az utat, amíg én elkészítem, amíg közben beszélgetek az emberekkel, közben mutathatok pár viccet, elsüthetek egy-két tényleg valami kis poént, vagy mutathatok egy pici apró valami bűvésztrükköt, miközben készülnek a lufik. Én ezt a fajta szórakoztatást szerettem meg benne, és egyébként keresem így a mai napig, vagy próbálom a mai napig is belevinni.
6: A körmendi napok programjáról és a rendezvény sorozat lebonyolításának körülményeiről egyeztetett dr. Szabóban a Körmend polgármestere, Tóth Judittal, a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár igazgatójával közölte a város vezető közösségi oldalán, aki bejegyzésében azt írta, az egyeztetésen a szombatig tartó program sorozat részleteit tekintették át. A befejezéséhez közeledik a Petőfi Sándor utcai rekonstrukció Vasváron. Hamarosan megkezdik az utolsó szakasz aszfaltozását is, ezért a belvárosban komoly forgalomkorlátozásokra kell számítani. A közút tájékoztatása szerint a marási munkák már szerdán elindultak, a jövő héten pedig az aszfaltozást végzik a Semmelweis utcai csomópont és a 74-es számú főút közötti szakaszon. Emiatt augusztus 19-től a Csehi felől érkező tehergépjárműveket és mezőgazdasági vontatókat Oszkónál Pácsony irányába terelik. A személyautókat beengedik a város elejére, de a Semmelweis és a Németh Antal utca felé irányítják. A Vasváról Oszkó felé tartók áthaladhatnak a munkaterületen, de a jelzőrös forgalomirányítás miatt torlódásra kell készülniük. Az aszfaltozási munkák alatt időszakosan korlátozzák a ki- és behajtást a Bendefi, a József Attila, a Barabás és a Béke utcákban, valamint a Petőfi Sándor utcai parkolóknál. Megnyílt a 3FK Körmendi Fotóklub bemutatkozó kiállítása a Magyar Fotográfiai Egyesület galériájában Budapesten. A Körmendi Művészeti Közösség alkotásait bemutató tárlat augusztus 23-ig várja az érdeklődőket. A kiállítás a klub tagjainak munkáin keresztül enged betekintést a fotográfia iránt elkötelezett alkotó közösség tevékenységébe. Összeütközött két személyautó az M80-as autóút Körmend felé vezető oldalán Csákány-Doroszló közelében, közölte a katasztrófavédelem. A helyszínre a körmendi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az útszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, a baleset körülményeit szakértők vizsgálják. Budapest három ikonikus pontján lehet hajnalig bulizni az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozaton. A Műegyetem rakparton az elektronikus zenei széna a magyar és nemzetközi sztárjai, a Kossuth téren diszkó, a Margit szigeten a hazai könnyű zenei élet, neves képviselői várják az érdeklődőket. További részletek és információk a programsorozatról az augusztus 20.hu oldalon érhetők el. Várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A Paksi Erzsébet szállóban kialakított fogadóponton várják a felajánlásokat azoknak, akik a bárkák irányított süllyesztésén dolgoznak, olvasható a Magyarország kormánya Facebook oldalon. Mint írták, Pakson szombat reggel kezdték el a bárkák irányított süllyesztését, az első mérések a vízszint emelkedését mutatják. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20 és 23 között rendeznek meg Budapesten. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással az amerikai népi hagyományok életben tartása érdekében.
5: Sporthírek.
6: Győzelemmel indította a Vasvár megyei első osztályú bajnoki szezon a Körmendi FC. A csapat a csepregi SL vendége volt, ahol 2-1-es győzelmet arattak. A körmendi gólokat Ferenc és Pergel szerezték.
5: Időjárás jelentés.
6: Ma napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan forrulhatnak elő futó záporok, zivatarok. Az északnyugati szél sok felé lesz élénk, erős. Mindenhol megszűnik a kánikula, délután 22-28 fokot mérhetünk.
5: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lovas bemutató tart a Batthyány Lovas Bandérium. Változatos programok a körmendi napokon. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lovas bemutatót tart a Batthyány Lovas Bandérium szerdán a Batthyány Kastély udvarán. Az idei program újdonsága, hogy a hagyományos esti csata előtt barátaikkal közösen mutatják be lovas tudásukat a közönségnek. A bemutatóval a szervezők tartalmasabbá kívánják tenni az ünnepi programot, egyúttal lehetőséget teremtenek arra, hogy az érdeklődők testközelből is megismerkedjenek a lovas hagyományokkal és a hagyományőrzők munkájával. Változatos kulturális, hagyományőrző és szórakoztató programokkal rendezik meg a körmendi napokat, amely minden korosztály számára kínál kikapcsolódási lehetőséget, Pogács Mónika tudósít.
2: A programsorozat egyik kiemelt napja augusztus 19-e, amikor a történelmi és hagyományőrző események mellett egész napos programokkal várják az érdeklődőket. A Batthyány kastély oldalkertjében délelőtt megkezdődik a hagyományőrző csapatok táborállítása, majd kis huszártoborzó, lovagoltatás, hintó és fegyverbemutatók következnek. A látogatók a 16.-17. századi török és magyar katonák mindennapjaiba is betekinthetnek. Délután vásárütés és velocipédes bemutató színesíti a programot, majd lovas bemutatót tartanak a kastély udvaron. A hagyományőrző csapatok 18.30-kor vonulnak fel a Szabadság téren át a Rába partra. A történelmi programok csúcspontjaként 19 órakor rendezik meg a körmendi csata újrajátszását is. Ezt követően a Rába parton az új kenyér ünnepét tartják harangszóval, galambröptetéssel és ünnepi beszéddel. A programot 20.30-kor csónak felvonulás követi, majd 21 órakor kezdődik a 63. Rába parti tűzijáték. Ezzel párhuzamosan a Batthyány kastély oldalkertjében hagyományőrző élménytábor várja az érdeklődőket. Az esti programok között 21.30-kor nemzetközi néptáncgála kezdődik a Batthyány kastély udvarán. A házigazda a Béri Balog Ádám táncegyüttes lesz. A Szabadság téren ugyanekkor a Delta ad koncertet, majd 23.15-től DJ Mafia lép színpadra. A szervezők közlése szerint a körmendi napok 5 napja a történelem, a hagyomány, a kultúra, a zene és a szórakoztatás jegyében zajlik. A rendezvénysorozatra minden érdeklődőt várnak.
1: Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19 és 28 között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. A csónak felvonuláson is részt vesz az iskola, mondta el Laczó Tamás igazgató.
3: 10 évvel ezelőtt is már a 70 éves évfordulón is szerettünk volna bekapcsolódni egy kicsit az augusztus 19-i ünnepi városi rendezvény folyamba. Ezt idén is megtesszük ezúttal is. 19-én részt veszünk a terveink szerint a csónak felvonuláson. Kollégám, igazgatóhelyettes kollégám Károly Tamás édesapja, Károly István ígérte, hogy ha minden jól megy, akkor egy kis díszletet varázsol a csónak tetejére, és akkor azzal ott meg tudunk jelenni, emlékezve az évfordulóra egy egyszerű díszlettel. Tervezzük, hogy úgynevezett nyitott gimivel állunk elő. A tűzijátékot követően az a célunk, hogy egy kicsit felhívjuk a figyelmet erre az évfordulóra. Az ott ünneplők, az ünneplő rengeteg ember között bizonyára nagyon sokan lesznek olyanok, akik egykora gimnáziumba jártak, és szívesen emlékeznek az akkori időkre. Semmi különlegeset nem tervezünk. Egy egyszerű kis kivetítés, egy diasorral készültünk akkor is, és most is.
1: Babaringató programot indított a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház és az SOS gyermekfalvak. A program célja, hogy az SOS képzett önkénteseitől a kórházi tartózkodás ideje alatt is minél teljesebb testi-lelki támogatást kapjanak azok a csecsemők, akik átmenetileg még nem kerülhetnek családba. A témával kapcsolatban a VAON megkérdezte a Szombathelyi Kórházat, dr. Csákvári Violetta, a Markusovszki Egyetemi Oktatókórház Csecsemő és Gyermekgyógyászati Osztályának vezetője azt mondta, jelenleg nincs a kórházban hagyott csecsemő, de korábban már ápoltak ilyen gyereket. A leghosszabb kórházi tartózkodás így 4-5 hétig tartott. Vitézi Dávid szerint a kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést. A kormánynak mindenképpen be kell avatkoznia és ösztönöznie kell a bérlakásépítést, amit a Bekerle Sándor lakásépítési program szolgál, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid árulkodónak nevezte a lakáspolitikai intézkedések eredménytelenségét, mert mint írta, olyan mutatókat örökölt a jelenlegi kormány, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy be kell avatkozni. Adománygyűjtést indított a kolumbiai földrengés túlélőinek megsegítése érdekében a Baptista Szeretett Szolgálat, akik megkezdték a helyszínén segítségnyújtás megszervezését is. Közleményükben felidézték, hogy augusztus 10-én hétfőn reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét, San José del Palmar közelében. Keresőkutyák segítségével vizsgálják a Balaton felvidék erdeinek rejtett gombavilágát. A négylábú kutatók olyan talajlakó gombák nyomait keresik, amelyek fontos szerepet játszanak a növények víz- és tápanyag ellátásában, közölte a Balaton felvidéki nemzeti park. A feladatban a kutyák különleges szaglására támaszkodnak a szakemberek. A négylábúak olyan szaganyagokat képesek érzékelni az erdő talajában, amelyek az ember számára észrevehetetlenek.
0: Sporthírek.
1: Győzelemmel indította a Vas vármegyei másodosztályú bajnoki szezont a Tuti Textil Körmend VS-e. A csapat a Csákány Doroszlói KS-e vendége volt, ahol 2-0-es győzelmet arattak. A körmendi gólokat Kecskés és Petrovic szerezték.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhatnak elő futó záporok, zivatarok. Az északnyugati szél sok felé lesz élénk, erős. Mindenhol megszűnik a kánikula, délután 22-28 fokot mérhetünk.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

3 perccel vagyunk 4:42 előtt elstartolt délutánunk itt a 99.8 hullámhosszán. Tóth Cili vagyok ma is, és egészen 5-ig leszek itt önökkel. Hozok jó kis érdekességeket, hasznos infokat, programajánlózunk is, hiszen a mai nappal elindul az idei körmendi napok rendezvény sorozat, amelynek keretein belül számos izgalmas programmal várják egészen augusztus 22-ig a körmendieket, illetve az ide látogatókat, úgyhogy ezek közt is szemezgetünk majd, de mint mindig, ezúttal is a zenéi lesz a főszerep, úgyhogy nem is húzom tovább az időt. BLR után a Green Day és a Holidays-tól. Jó rádiózást!

0: Közlekedési információk.
1: Az autósoknak érdemes figyelni a folytatásban. Forgalomkorlátozás van a 8-as számú főúton Vasvár és Győrvár közt, itt félpályás korlátozás mellett kaszálnak a szakemberek. A 76-os főúton pedig Nádasd és Ozmánbük közt kátyúzás miatt kell lassabban haladni. Körment belvárosában pedig a folytatásban forgalmi rendváltozásokra és korlátozásokra kell számítani, hiszen elkezdődik a Bástya utca átépítése, amelyek augusztus 24-én indulnak. Az első ütemben a Bem József utca és az Zrínyi Miklós utca közti szakasz újulhat meg. A parkolási rend ezen a szakaszon már a tegnapi nap óta megváltozott. Itt átmenetileg megszűnt a parkolás, hogy a munkaterületet ki tudják alakítani a szakemberek. Augusztus 24-től pedig a Bástya utcai szakaszra nem lehet behajtani, illetve az Zrínyi Miklós utcából sem lehet majd jobbra kanyarodni a Bástya utca felé. A Bem József utca északi részén szintén lezárásra kell számítani. Akik pedig Szombathelyre autóznak, többüknek már nem ismeretlen a Petőfi telepnél, továbbra is épül a jelzőlámpás gyalogos átkelő a 86-os és a Halastó utca kereszteződésében. A munkálatok miatt fokozott figyelemmel érdemes közlekedni, jelzőlámpás forgalomirányítás van, a beruházás várhatóan az iskola kezdése elkészül. Én ezeket a közlekedési infókat hoztam és látom, ha önök is tapasztalnak valamit, azt el tudják küldeni a Körmend FM Facebook üzenetére. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és persze egymásra az utakon.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: 3 nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Train és The Weeknd című legfrissebbje forgott a 99.8-en, és egy kellemes hűvös reggelre, amelyen tényleg kora őszi és időre ébredhettünk ma. Köszönhető ez a tegnapi hidegfrontnak, ami átvonult felettünk. Nagyon minimális csapadékot hozott, enyhe túlzással lehet talán mondani azt, hogy esett 2 milliméternyi eső. Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy igen, beszéltem olyannal, illetve láttam olyan embert, aki látta azt a 2 csepp esőt, ami leesett. Viszont egyelőre úgy néz ki, hogy ennyi volt a csapadék. Talán holnap kisebb záporok, zivatarok előfordulhatnak, de többségében napos, száraz, gyengén felhős idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet egyébként holnap reggel is 10 és 18 fok közt alakul, úgyhogy hűvös lesz a reggel, egy pulóver mindenképpen el kell, de aztán napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, úgyhogy nem fogunk fázni napközben. A hosszabb távú előrejelzés szerint pedig az előttünk álló 4 napos hétvégén biztosan 30 fok közelében, illetve egy kicsivel afölé kúszik majd a hőmérők higany szála, úgyhogy bőségesen lehet szabadtéri programokat tervezni, amiben persze nem lesz hiány, hiszen városunkban a mai nap indul az idei körmendi napok rendezvény sorozat sok-sok izgalmas, érdekes és nagyon jó programmal, amiből persze csemegézünk majd a délután hátralévő részében. Ennyit az időjárásról, a folytatásban The Real McCoy-jal megyünk tovább, és a Love and Devotion, ez a jó kis dal szól a 90-es évekből, jó rádiózás!

Ennyi a Gánesz, a jó kis dalszól Shawn Mendes-től az elmúlt percekben, itt a 99.8-on, hamarosan pedig 2 óra, úgyhogy Lakosi Gabi vált itt a stúdióban hozzá a legfontosabb híreket, infókat a kistérségből, hazánkból és a nagyvilágból, de nem menjenek messzire, a hírek után jövünk vissza, és folytatódik a délután, nekiállunk a körmendi napok rendezvénysorozat program kínálatának böngészéséhez, na meg persze azért nem maradhat el a kalendárium sem, belelapozunk, megnézzük, hogy milyen jeles események, érdekességek történtek augusztus 18-án ezen a napon hazánkban és a nagyvilágban. Tehát várom vissza önöket a hírek után, és a hírek előtt pedig még Miley Cyrus és a Young Nassau. Jó rádiózást! Hey!

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Kóbor Léna édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: három nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30. Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
3: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Utolsó egyeztetéseket tartottak a körmendi napok előtt. Rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat a múzeum. Három helyen is lehet hajnalig bulizni Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat augusztus 19-én a körmendi napok ünnepi programjához kapcsolódva a körmendi múzeum. Az intézmény 10 órától éjfélig lesz nyitva, 18 óra után pedig kedvezményes belépővel látogatható. Az érdeklődők az intézmény állandó kiállításai mellett megtekinthetik a Körmendtől Párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című időszaki tárlatot is, amelynek a díszterem ad otthont. A nap programját velocipidés bemutató színesíti a főtéren. Különleges kerékpárok a hagyományőrző felvonuláshoz is csatlakoznak. Egy Guinness rekordár lufi hajtogató is vendége lesz a körmendi napoknak augusztus 20-án 15 órától. A lufi hajtogatás művészete mellett szereti megszólítani, szórakoztatni a közönséget, mondta el Csatai Gergő bűvész lufi hajtogató.
5: Fizikáját, a márkákat, hogy milyenek vannak, egyáltalán tényleg ugyanúgy, hát ez ugyanúgy egy szakma, még ha nem is tűnik annak, nem is maga a tárgy a lényeg, tehát az rendben van, hogy az ember kap mondjuk egy lufi figura ajándékot, örül neki, de hogy én nem azt élveztem benne, hogy most akkor adhatok valamit, meg hogy ajándék, hanem azt az utat, amíg én elkészítem, amíg közben beszélgetek az emberekkel, közben mutathatok pár viccet, elsüthetek egy-két tényleg valami kis point, vagy mutathatok egy pici apró valami bűvésztrükköt, miközben készülnek a lufik. Én ezt a fajta szórakoztatást szerettem meg benne, és egyébként keresem így a mai napig, vagy próbálom a mai napig is belevinni.
4: A körmendi napok programjáról és a rendezvény sorozat lebonyolításának körülményeiről egyeztetett dr. Szabó Barna Körmend polgármestere Tóth Judittal, a Körmendi Kulturális Központ múzeum és könyvtár igazgatójával közölte a város vezető közösségi oldalán, aki bejegyzésében azt írta, az egyeztetésen a szombatig tartó program sorozat részleteit tekintették át. A befejezéséhez közeledik a Petőfi Sándor utcai rekonstrukció Vasváron. Hamarosan megkezdik az utolsó szakasz aszfaltozását is, ezért a belvárosban komoly forgalomkorlátozásokra kell számítani. A közút tájékoztatása szerint a marási munkák már szerdán elindultak, a jövő héten pedig az aszfaltozást végzik a Semmelweis utcai csomópont és a 74-es számú főút közötti szakaszon. Emiatt augusztus 19-től a Csehi felől érkező tehergépjárműveket és mezőgazdasági vontatókat Oszkónál Pácsony irányába terelik. A személyautókat beengedik a város elejére, de a Semmelweis és a Németh Antal utca felé irányítják. A Vasváról Oszkó felé tartók áthaladhatnak a munkaterületen, de a jelzőrös forgalomirányítás miatt torlódásra kell készülniük. Az aszfaltozási munkák alatt időszakosan korlátozzák a kies behajtást a Bendefi, a József Attila, a Barabás és a Béke utcákban, valamint a Petőfi Sándor utcai parkolóknál. Megnyílt a 3FK Körmendi Fotóklub bemutatkozó kiállítása a Magyar Fotográfiai Egyesület galériájában Budapesten. A Körmendi Művészeti Közösség alkotásait bemutató tárlat augusztus 23-ig várja az érdeklődőket. A kiállítás a klub tagjainak munkáin keresztül enged betekintést a fotográfia iránt elkötelezett alkotó közösség tevékenységébe. Összeütközött két személyautó az M80-as autóút Körmend felé vezető oldalán Csákány-Doroszló közelében, közölte a katasztrófavédelem. A helyszínre a körmendi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az útszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, a baleset körülményeit szakértők vizsgálják. Budapest három ikonikus pontján lehet hajnalig bulizni az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozaton. A Műegyetem rakparton az elektronikus zenei széna a magyar és nemzetközi sztárjai, a Kossuth téren diszkó, a Margit szigeten a hazai könnyű zenei élet, neves képviselői várják az érdeklődőket. További részletek és információk a programsorozatról az augusztus20.hu oldalon érhetők el. Várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A Paksi Erzsébet szállóban kialakított fogadóponton várják a felajánlásokat azoknak, akik a bárkák irányított süllyesztésén dolgoznak, olvasható a Magyarország kormánya Facebook oldalon. Mint írták, Pakson szombat reggel kezdték el a bárkák irányított süllyesztését, az első mérések a vízszint emelkedését mutatják. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20 és 23 között rendeznek meg Budapesten. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással az amerikai népi hagyományok életben tartása érdekében.
3: Sporthírek.
4: Győzelemmel indította a Vasvár megyei első osztályú bajnoki szezont a Körmendi FC. A csapat a csepregi SL vendége volt, ahol 2-1-es győzelmet arattak. A körmendi gólokat Ferenc és Pergel szerezték.
3: Időjárás jelentés.
4: Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli délnyugati szelet, napközben 30 fokra melegszik a levegő.
3: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

3 perccel 4-3 előtt járunk, folytatódik a délután itt a 99.8-on. Szép napot mindenkinek, Tócili vagyok továbbra is, tartsanak velem, 5-ig leszek itt önökkel az éterben, a folytatásban is szólnak a jó zenék, na meg elkezdünk programajánlózni, hiszen a mai nappal indul útjára az idei Körmendi Napok rendezvény sorozat, amely egészen augusztus 22-ig nagyon sok izgalmas és érdekes programot kínál minden körmendinek, illetve minden ide látogatónak, a térségben élőnek, tehát megéri ebben a 4-5 napban is bejönni Körmendre, illetve kilátogatni a Szabadságtérre. De még mielőtt nekiállunk a programok közt böngészni, ne feledkezzünk el a mai ünneplőkről sem, belelapozunk a kalendáriumba, hogy milyen jeles események, érdekességek köthetők augusztus 18-ához. A zenék sorában pedig Musti és Honey & Juicy után Ava Max érkezik, és a Maybe You're the Problem című 2022-es slágerét indítom. Jó rádiózást a folytatásban is!

Ricky Martin és Archangel legfrissebb közöse forgott az elmúlt percekben, itt a 99.8-on, augusztus 18-án, amikor is az Ilonák ünneplik névnapjukat. Isten éltesse őket, illetve mindenkit, aki ma ünnepel. És hogy mi történt még ezen a napon? 1990 óta minden évben augusztus 18-án tartják az Európa napot az osztrák határ közelében. A rendezvény az 1989-es pán-európai piknik emlékét őrzi, amelynek során keletnémetek százai jutottak át a határon Ausztriába a magyar határőrök hallgatólagos beleegyezésével. 1983-ban pedig ezen a napon mutatták be a Városligetben az István a király című rockoperát. A legendás előadásban többek közt Belsőci László és Varga Miklós alakította Istvánt, Saroltott Berek Kati játszotta, Kopány szerepében pedig Viki Dál Gyula lépett a színpadra, Deák Bill Gyula Tordánt, Nagy Feró pedig Labborcot formálta meg. És egy történelmi érdekesség is, 1945-ből ezen a napon hozták vissza Budapestre a II. Világháború idején Ausztriába került Szent Jobbot, vagyis Szent István király bebalzsamozott jobb kezét. Tehát ezek az érdekességek köthetőek ehhez a naphoz, augusztus 18-ához, a ma ünneplőknek pedig a folytatásban Alizé és a Moa Lolita című dalát pörgetem elsősorban. Én ezzel köszöntöm őket.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitá

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 290

0: 59 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es, csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Reklámot hallottak.
5: És most.
4: A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rádha.

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Ahogy arról már tegnap is beszámoltam, ma délután 5 órakor indul útnak az idei körmendi napok rendezvény sorozat, amelynek keretein belül 5 órakor a Városi Kiállítóteremben egyéb téren címmel nyílik meg a körmendi születésű Kékesi Gábor szobrász művész kiállítása. A tárlaton köszöntőt mond Tóth Judit, a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár intézmény vezetője, a tárlatot pedig Tóth Csaba Munkácsi díjas festőművész fogja megnyitni. A kiállítás szeptember 6-áig lesz látható. Én kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek a mai kiállítás megnyitóhoz. Este 7 órától pedig egy remek humoros darabbal várják még az érdeklődőket a Batthyány Örökség Központ Színház termébe. Ez nem más, mint Ray Cooney, a miniszter félrelép című darabja a Bánfalvi Stúdió előadásában. Aki még nem váltott jegyet, de mégis úgy döntött, hogy szeretné megnézni a darabot, amelyben egyébként Gangsta Zoli is szerepet kapott, annak felhívom a figyelmét, hogy a helyszínen, tehát a Batthyány Örökség Központ jegypénztárában is még tudnak jegyet váltani az előadásra, ami tehát este 7 órakor veszik kezdetét. Én jó szórakozást kívánok ehhez is minden érdeklődőnek.

Egy újabb óra végéhez közelítünk szép lassan, vele együtt pedig Lakosi Gabi is ide a stúdióban hozza a legfontosabb híreket, infokat háromkor, aztán jövök vissza én is, hiszen van bő két órányi időnk még a mai délutánból, tovább böngészszük a körmendi napok program kínálatát, na meg persze a folytatásban is szólnak a jó zenék. Tartsanak velem!

99.8. Körmend FM. Ráthangolva. I find my way through the darkness.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pölöskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei. A családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
4: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jó kezdődjön a suli. Körmend, Dienes Lajos út 7.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Lovas bemutató tart a Batthyány Lovas Bandérium. Változatos programok a körmendi napokon. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lovas bemutatót tart a Batthyány Lovas Bandérium szerdán a Batthyány Kastély udvarán. Az idei program újdonsága, hogy a hagyományos esti csata előtt barátaikkal közösen mutatják be lovas tudásukat a közönségnek. A bemutatóval a szervezők tartalmasabbá kívánják tenni az ünnepi programot, egyúttal lehetőséget teremtenek arra, hogy az érdeklődők testközelből is megismerkedjenek a lovas hagyományokkal és a hagyományőrzők munkájával. Változatos kulturális, hagyományőrző és szórakoztató programokkal rendezik meg a körmendi napokat, amely minden korosztály számára kínál kikapcsolódási lehetőséget, Pogács Mónika tudósít.
7: A programsorozat egyik kiemelt napja augusztus 19-e, amikor a történelmi és hagyományőrző események mellett egész napos programokkal várják az érdeklődőket. A Batthyány kastély oldalkertjében délelőtt megkezdődik a hagyományőrző csapatok táborállítása, majd kis huszártoborzó, lovagoltatás, hintó és fegyverbemutatók következnek. A látogatók a 16.-17. századi török és magyar katonák mindennapjaiba is betekinthetnek. Délután vásárütés és velocipédes bemutató színesíti a programot, majd lovas bemutatót tartanak a kastély udvaron. A hagyományőrző csapatok 18.30-kor vonulnak fel a Szabadság téren át a Rába partra. A történelmi programok csúcspontjaként 19 órakor rendezik meg a körmendi csata újrajátszását is. Ezt követően a Rába parton az új kenyér ünnepét tartják harangszóval, galambröptetéssel és ünnepi beszéddel. A programot 20.30-kor csónak felvonulás követi, majd 21 órakor kezdődik a 63. Rába parti tűzijáték. Ezzel párhuzamosan a Batthyány kastély oldalkertjében hagyományőrző élménytábor várja az érdeklődőket. Az esti programok között 21.30-kor nemzetközi néptáncgála kezdődik a Batthyány kastély udvarán. A házigazda a Béri Balog Ádám tánc együttes lesz. A Szabadság téren ugyanekkor a Delta ad koncertet, majd 23.15-től DJ Mafia lép színpadra. A szervezők közlése szerint a körmendi napok 5 napja a történelem, a hagyomány, a kultúra, a zene és a szórakoztatás jegyében zajlik. A rendezvény sorozatra minden érdeklődőt várnak.
6: Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19 és 28 között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. A csónak felvonuláson is részt vesz az iskola, mondta el Laczó Tamás igazgató.
8: 10 évvel ezelőtt is, már a 70 éves évfordulón is szerettünk volna bekapcsolódni egy kicsit az augusztus 19-i ünnepi városi rendezvény folyamba. Ezt idén is megtesszük ezúttal is. 19-én részt veszünk a terveink szerint a csónak felvonuláson. Kollégám, igazgató helyettes kollégám Károly Tamás édesapja, Károly István ígérte, hogyha minden jól megy, akkor egy kis díszletet varázsol a csónak tetejére, és akkor azzal ott meg tudunk jelenni, emlékezve az évfordulóra egy egyszerű díszlettel. Tervezzük, hogy úgynevezett nyitott gimivel állunk elő. A tűzijátékot követően az a célunk, hogy egy kicsit felhívjuk a figyelmet erre az évfordulóra. Az ott ünneplők, ott ünneplő rengeteg ember között bizonyára nagyon sokan lesznek olyanok, akik egykor a gimnáziumba jártak, és szívesen emlékeznek az akkori időkre. Semmi különlegeset nem tervezünk. Egy egyszerű kis kivetítés, egy diasorral készültünk akkor is és most is.
6: Babaringató programot indított a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház és az SOS gyermekfalvak. A program célja, hogy az SOS képzett önkénteseitől a kórházi tartózkodás ideje alatt is minél teljesebb testi-lelki támogatást kapjanak azok a csecsemők, akik átmenetileg még nem kerülhetnek családba. A témával kapcsolatban a VAON megkérdezte a Szombathelyi Kórházat, dr. Csákvári Violetta, a Markusovszki Egyetemi Oktatókórház csecsemő és gyermekgyógyászati osztályának vezetője azt mondta, jelenleg nincs a kórházban hagyott csecsemő, de korábban már ápoltak ilyen gyereket. A leghosszabb kórházi tartózkodás így 4-5 hétig tartott. Vitézi Dávid szerint a kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést. A kormánynak mindenképpen be kell avatkoznia és ösztönöznie kell a bérlakás építést, amit a Bekerle Sándor lakásépítési program szolgál, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid árulkodónak nevezte a lakáspolitikai intézkedések eredménytelenségét, mert mint írta, olyan mutatókat örökölt a jelenlegi kormány, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy be kell avatkozni. Adománygyűjtést indított a kolumbiai földrengés túlélőinek megsegítése érdekében a Baptista Szeretett Szolgálat, akik megkezdték a helyszíni segítségnyújtás megszervezését is. Közleményükben felidézték, hogy augusztus 10-én hétfőn reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét, San José del Palmar közelében. Keresőkutyák segítségével vizsgálják a Balaton felvidék erdeinek rejtett gombavilágát. A négylábú kutatók olyan talajlakó gombák nyomait keresik, amelyek fontos szerepet játszanak a növények víz- és tápanyag ellátásában, közölte a Balaton felvidéki nemzeti park. A feladatban a kutyák különleges szaglására támaszkodnak a szakemberek, a négylábúak olyan szaganyagokat képesek érzékelni az erdő talajában, amelyek az ember számára észrevehetetlenek.
5: Sporthírek.
6: Győzelemmel indította a Vas vármegyei másodosztályú bajnoki szezont a Tuti Textil Körmend VS-e. A csapat a Csákány Doroszlói KS-e vendége volt, ahol 2-0-es győzelmet arattak. A körmendi gólokat Kecskés és Petrovic szerezték.
5: Időjárás jelentés.
6: Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli délnyugati szelet, napközben 30 fokra melegszik a levegő.
5: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
4: Ebben az órában is rád hangolva.

0: Kódnak indítottam a soron következő óráját is a délutánunknak 3 perccel 4 előtt járunk, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be. Ez itt a délután, és egészen 5-ig leszek itt önökkel, jó kis érdekességekkel, hasznos infókkal, na meg persze programajánlózunk, hiszen a mai délutánnal útnak indul az idei Körmendi Napok rendezvény sorozat, amely egészen augusztus 22-ig számos izgalmas, érdekes, de meg szórakoztató programot kínál a kicsiknek és a nagyoknak egyaránt. Ma ugye kiállítás megnyitó lesz, ahogy ezt az előző órában hallhatták, délután 5 órától, majd este 7 órától a Miniszter félrelép című humoros darabot nézhetik meg a Bánfalvi stúdió jóvoltából a Batthyány Örökségközpont színház termében, és még egyszer elmondom, ha valaki eddig nem váltott jegyet, amit online is meg lehet tenni, de mégis úgy döntött, hogy szeretné megnézni a darabot, annak elmondanám, hogy a Körmendi Kulturális Központ tájékoztatása szerint a helyszínen is lehet még jegyet váltani, úgyhogy nem késtek el, este 7 órakor kezdődik az előadást, előtte pedig meg lehet még váltani a jegyeket. Mi pedig megyünk tovább a zenék sorában, 21 Pilots után indul a Halott pénz és az idő. Jó rádiózást!
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: És akkor, ahogy ígértem, nézzük a körmendi napok programjait. A folytatás az holnap, augusztus 19-én lesz, és talán ez a legnépszerűbb napja a körmendi napok program kínálatának. Reggel 9 órától már a hagyományőrző csapatok érkeznek a Batthyány kastély északi kertjébe, illetve az oldalkertbe, táborállítás lesz. Aztán 10 órától délig a kis huszár toborzóval várják a legkisebbeket, különféle ügyességi feladatokkal, lovagoltatásra és hintózásra is lesz lehetőség. 10 órától pedig este 6 óráig a tábori életbe tekinthetünk be, a 16.-17. századi török és magyar katonák mindennapi életébe. Itt még fegyverbemutatók is lesznek. Délután 4-től egészen 4:30-ig vásárütés lesz a Szabadság téren. 4:30-től velocipédes bemutatót is láthatnak az érdeklődők, ezt követően pedig lovas bemutatók lesznek a kastély udvaron. Este 6 órától ünnepélyes szalagfeltűzés lesz, ugyancsak a kastély udvaron. 6:30-től pedig felvonulnak a hagyományőrző csapatok a Szabadság téren át egészen le a Rába partra, ahol 7 órától a körmendi csata jelenet lesz látható. 8 órától kezdetét veszi a Szent István király és az ünnepi kenyér ünnepe a Rába parton, harangszóval, galambröptetéssel. Ünnepi beszédet mond dr. Szabó Barna polgármester, az új kenyeret pedig Óra Krisztián plébános fogja megáldani. 8:30-től a hagyományos csónakfelvonulást láthatják a kilátogatók, majd 9 órától indul a 63. Rába parti tűzijáték. Ugyancsak 9 órától a hagyományőrző élménytábor lesz továbbra is látogatható a Batthyány kastély oldalkertjében. 9:30-től pedig a néptáncé lesz a főszerep a Nemzetközi Néptánc Gála keretein belül, amelynek házigazdája a körmendi Béri Balog Ádám táncegyüttes, mellettük pedig színpadra lép majd a csehországi Radost táncegyüttes, a Szentpéterfai Gradiszt táncegyüttes, valamint az Ungareszka táncegyüttes is, és ugyancsak 9:30-től a Szabadság téren a Delta koncertezik, majd pedig őket követi DJ Mafia, aki egészen hajnalba nyúlóan szolgáltatja majd a zenét. Tehát nagyon színes a holnapi augusztus 19-i program.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a Pöröskei Szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias Pöröskei Szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
4: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jó kezdődjön a suli. Körmend, Diemes Lajos út 7.

0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
1: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend FM. Körmend FM. Programajánló.
1: Folytatjuk a programajánlót, a Körmendi Napok program sorozat a mai nappal veszi kezdetét városunkban. Az előzőekben már hallhattuk az augusztus 19-i kínálatot, most pedig nézzük, hogy augusztus 20-án mivel várják az érdeklődőket. Reggel egy kerékpártúra indul a Vadása tóhoz, reggel 9:30-tól a Batthyány Örökség Központ belső udvaráról indul majd a túra, és Körmend hegyalja, Nádas Táborhegy, Nádas Őri Magyarost érintésével érkeznek majd a Vadása tóhoz a kerékpárosok, mintegy 34,6 kilométeres túráról van szó, amelyet Baranyai Sándor fog majd vezetni. A visszaindulás a Vadásáról várhatóan 1:45-2 magasságában lesz, és 3:45 körül érkeznek majd vissza a túrázók a Batthyány Örökség Központ belső udvarára. 3 órától Csatai Gergő bűvész és lufi hajtogató Guinness rekorder látogat el a Batthyány kastély udvarára, és ő szórakoztatja majd az érdeklődőket. 17:30-tól pedig a Prolik és Parasztok című stand-up műsorral érkezik Jaj Emilia. 8:45-től a Zenélő Film Kockák címmel élő koncert lesz majd, ahol a hazai kulisszafilmek dalaiból hallhatjuk majd a legnagyobb és legismertebb slágereket. 9:00-tól pedig retro éjszaka lesz a Szabadság téren DJ Dominik, a Shy Guys és DJ Shepherd jó voltából. Augusztus 21-én pénteken pedig a Várkerti rendezvénytérre várják az érdeklődőket, este 8:30-kor ismét Várkert mozi, ahol a Papa Pia című romantikus zenés végjátékot nézhetjük meg, illetve nézhetik meg az érdeklődők. Jegyeket a Batthyány Örökség Központ jegypénztárában tudnak váltani. Augusztus 22-én pedig a záró napon szintén a Batthyány kastély udvarára várják az érdeklődőket, délután 4 órakor habpartival. Bajánsanyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület jó voltából este 6 órától Farkas Gábor Sinatra estjére lehet beülni a Batthyány kastély dísztermébe. A Szabadság téren pedig 7 órától a Midlife Crisis 3 órás fergeteges élő koncertje lesz majd látható és hallható. Este 22 órától pedig DJ Radnai külföldi és magyar slágerekkel szórakoztatja majd a közönséget. De nagyon-nagyon színes a program kínálat az idei körmendi napok rendezvénysorozat keretein belül. Én nagyon jó szórakozást kívánok még egyszer mindenkinek. Augusztus 22-e szombat a zárónap, úgyhogy az elkövetkezendő 4-5 napban érdemes kilátogatni a Szabadság térre, a Batthyány kastély udvarára. Én jó szórakozást és kellemes kikapcsolódást kívánok mindannyiuknak.

Egy újabb óra végéhez érkeztünk, hiszen mindjárt 4 óra, amikor is Laposi Gabi kolléganőm hozza ismét a legfontosabb híreket, infókat, de ne menjenek ezúttal sem messzire a készülékektől, hiszen a mai délutánunkból van még hátra bő 60 percnyi idő, én pedig mindenképpen számítok a figyelmükre ebben az utolsó órában is.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Utolsó egyeztetéseket tartottak a körmendi napok előtt. Rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat a múzeum. Három helyen is lehet hajnalig bulizni Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat augusztus 19-én a körmendi napok ünnepi programjához kapcsolódva a Körmendi Múzeum. Az intézmény 10 órától éjfélig lesz nyitva, 18 óra után pedig kedvezményes belépővel látogatható. Az érdeklődők az intézmény állandó kiállításai mellett megtekinthetik a Körmendtől Párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című időszaki tárlatot is, amelynek a díszterem ad otthont. A nap programját velocipidés bemutató színesíti a főtéren. Különleges kerékpárok a hagyományőrző felvonuláshoz is csatlakoznak. Egy Guinness rekordár lufi hajtogató is vendége lesz a körmendi napoknak augusztus 20-án 15 órától. A lufi hajtogatás művészete mellett szereti megszólítani, szórakoztatni a közönséget, mondta el Csatai Gergő bűvész lufi hajtogató.
2: Fizikáját, a márkákat, hogy milyenek vannak, egyáltalán tényleg ugyanúgy, hát ez ugyanúgy egy szakma, még ha nem is tűnik annak, nem is maga a tárgya lényeg, tehát az rendben van, hogy az ember kap mondjuk egy lufi figura ajándékot, örül neki, de hogy én nem azt élveztem benne, hogy most akkor adhatok valamit meg, hogy ajándék, hanem azt az utat, amíg én elkészítem, amíg közben beszélgetek az emberekkel, közben mutathatok pár viccet, elsüthetek egy-két tényleg valami kis point, vagy mutathatok egy pici apró valami bűvésztrükköt, miközben készülnek a lufik. Én ezt a fajta szórakoztatást szerettem meg benne, és egyébként keresem így a mai napig, vagy próbálom a mai napig is belevinni.
1: A körmendi napok programjáról és a rendezvénysorozat lebonyolításának körülményeiről egyeztetett dr. Szabó Barna Körmend polgármestere, Tóth Judittal, a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár igazgatójával közölte a város vezető közösségi oldalán, aki bejegyzésében azt írta, az egyeztetésen a szombatig tartó program sorozat részleteit tekintették át. A befejezéséhez közeledik a Petőfi Sándor utcai rekonstrukció Vasváron. Hamarosan megkezdik az utolsó szakasz aszfaltozását is, ezért a belvárosban komoly forgalomkorlátozásokra kell számítani. A közút tájékoztatása szerint a marási munkák már szerdán elindultak, a jövő héten pedig az aszfaltozást végzik a Semmelweis utcai csomópont és a 74-es számú főút közötti szakaszon. Emiatt augusztus 19-től a csehi felől érkező tehergépjárműveket és mezőgazdasági vontatókat Oszkónál Pácsony irányába terelik. A személyautókat beengedik a város elejére, de a Semmelweis és a Németh Antal utca felé irányítják. A Vasváról Oszkó felé tartók áthaladhatnak a munkaterületen, de a jelzőrös forgalomirányítás miatt torlódásra kell készülniük. Az aszfaltozási munkák alatt időszakosan korlátozzák a ki- és behajtást a Bendefi, a József Attila, a Barabás és a Béke utcákban, valamint a Petőfi Sándor utcai parkolóknál. Megnyílt a 3FK Körmendi Fotóklub bemutatkozó kiállítása a Magyar Fotográfiai Egyesület galériájában Budapesten. A Körmendi Művészeti Közösség alkotásait bemutató tárlat augusztus 23-ig várja az érdeklődőket. A kiállítás a klub tagjainak munkáin keresztül enged betekintést a fotográfia iránt elkötelezett alkotó közösség tevékenységébe. Összeütközött két személyautó az M80-as autóút Körmend felé vezető oldalán Csákány-Doroszló közelében, közölte a katasztrófa védelem. A helyszínre a körmendi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az útszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, a baleset körülményeit szakértők vizsgálják. Budapest három ikonikus pontján lehet hajnalig bulizni az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozaton. A Műegyetem rakparton az elektronikus zenei szcéna a magyar és nemzetközi sztárjai, a Kossuth téren diszkó, a Margit szigeten a hazai könnyű zenei élet neves képviselői várják az érdeklődőket. További részletek és információk a programsorozatról az augusztus 20.hu oldalon érhetők el. Várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A Paksi Erzsébet szállóban kialakított fogadóponton várják a felajánlásokat azoknak, akik a bárkák irányított süllyesztésén dolgoznak, olvasható a Magyarország kormánya Facebook oldalon. Mint írták, Pakson szombat reggel kezdték el a bárkák irányított süllyesztését, az első mérések a vízszint emelkedését mutatják. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20 és 23 között rendeznek meg Budapesten. Az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással az amerikai népi hagyományok életben tartása érdekében.
0: Sporthírek.
1: Győzelemmel indította a Vasvár megyei első osztályú bajnoki szezont a Körmendi FC. A csapat a csepregi SE vendége volt, ahol 2-1-es győzelmet arattak. A körmendi gólokat Ferenc és Pergel szerezték.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli délnyugati szelet, napközben 30 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

Tehnunk utolsó órája is útnak indult itt a 99.8-on. Egy perccel vagyunk 4:15 után, én továbbra is Tóth Cili vagyok. Tartsanak velem ebben az órában a jó zenék mellett. Bepillantunk a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínház kínálatába is, hiszen augusztus 20-án ismét kinyitja kapuit a mozi, és rengeteg izgalmas filmmel várják a kicsiket és a nagyokat az előttünk álló hosszú hétvégén. A zenék sorában pedig Ace of Base után most Charlie Puth érkezik, és az I Don't Think That Like Her című 2022-es lágere, valamint Soul Astaire, és a tavalyi siker, a minden éjjel. Jó rádiózást!

BTS és a Dynamite szólt az elmúlt percekben itt a 99.8-on, holnap pedig a körmendi napok keretein belül forgalmi rendváltozás lesz, ahogy azt megszokhatták, este 6 órától várhatóan augusztus 20-án hajnali fél 2-ig lezárják a Dr. Batthyány Stratmann László utcát és a Bajcsy-Zsilinszky utcát teljes hosszában, egészen a Rába hídig az érintett szakaszra a DNS Lajos és a Faludi Ferenc utcából sem lehet behajtani. Ugyanebben az időszakban lezárják a Szabadság tér melletti, illetve az odavezető utcákat is, nem lehet így behajtani a térre a Széchenyi utca felől, a polgármesteri hivatal irányába, valamint a Bástya és a Kölcsey utca felől sem. A Rába hídon augusztus 19-én este 7:30-tól a gyalogos forgalmat is megtiltják, a hidat a tűzijáték után a pirotechnikai eszközök maradványainak eltávolítását követően nyitják meg majd újra a gyalogosok előtt, ezt a rendőrség fogja koordinálni. Ezt követően a lezárás helyszíne átkerül a

0: Megvárjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
1: 3 nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Reklámot hallottak.
5: És most
4: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: mozi ajánló.
1: Rita Ora és Fatboy Slim, Want to Praise New szólt a 98.8-on az elmúlt percekben, és ahogy ígértem, szemlézünk a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínház kínálatából, hiszen augusztus 20 és 23-a közt is remek filmekkel várják a kicsiket és a nagyokat, illetve a filmrajongókat. A Mancsőrjárat, a Dino film augusztus 20-án, valamint augusztus 21-én délután 5 órától lesz látható a moziban, augusztus 22-én és 23-án pedig délután 3 órás kezdéssel tűzték vászonra. A Zendülés című angol-amerikai akciófilmet augusztus 20-án és 21-én egyaránt este 7 órától lehet megnézni, augusztus 22-én pedig délután 5 órától, 23-án pedig este 3-4-8-as kezdéssel látható Jason Stathammel a főszerepben. Pókember vadonatúj nap című amerikai fantasztikus filmet augusztus 23-án délután 5 órától láthatják, míg Christopher Nolan odüsszeiája augusztus 22-én este 7 órától kerül a vászonra. Tehát jó kis filmek a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínházban. Én jó mozizást kívánok mindannyiuknak a hosszú hétvégére.

98.8. Ráthangolva. Levettem, kettőt láttam, a tükörképemet, a falhoz vágtam, fürdőt vettem, fogat mostam, WC-n ültem, gitároztam és vártam. Hétvégenként 6-kor keltem, a padlót mostam, az ételt mertem, és eltanultam az összes dumád, és láttam rajtad az egyenruhád, és...

Michael Smith és a Cool Kids Salt a 99-80, és szép lassan el is érkeztünk a mai délutánunknak a végéhez. 5-kor Lankosi Gabi vált ismét a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat, nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem a mai napi megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt 4 órában Tóth Cilit hallották. Kellemes hétvégét kívánok mindannyiuknak, jó pihenést és kitartást még a holnapi munkanaphoz, aztán pedig töltődjenek fel, érezzék jól magukat. Jövő hét hétfőn pedig várom Önöket, ugyanígy délután 1 és 5 óra közt itt az Éterben, egy jó kis hétindító délutánnal. További szép estét kívánok mindannyiuknak, és jó rádiózást a Körmend FM-mel a folytatásban is. It's

0: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: három nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
1: Töltsd a nyári szünetet a pölöskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
3: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Lovas bemutató tart a Batthyány Lovas Bandérium. Változatos programok a körmendi napokon. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lovas bemutatót tart a Batthyány Lovas Bandérium szerdán a Batthyány Kastély udvarán. Az idei program újdonsága, hogy a hagyományos esti csata előtt barátaikkal közösen mutatják be lovas tudásukat a közönségnek. A bemutatóval a szervezők tartalmasabbá kívánják tenni az ünnepi programot, egyúttal lehetőséget teremtenek arra, hogy az érdeklődők testközelből is megismerkedjenek a lovas hagyományokkal és a hagyományőrzők munkájával. Változatos kulturális, hagyományőrző és szórakoztató programokkal rendezik meg a körmendi napokat, amely minden korosztály számára kínál kikapcsolódási lehetőséget, Pogács Monika tudósít.
5: A programsorozat egyik kiemelt napja augusztus 19-e, amikor a történelmi és hagyományőrző események mellett egész napos programokkal várják az érdeklődőket. A Batthyány Kastély oldalkertjében délelőtt megkezdődik a hagyományőrző csapatok táborállítása, majd kis huszártoborzó, lovagoltatás, hintó és fegyverbemutatók következnek. A látogatók a 16.-17. századi török és magyar katonák mindennapjaiba is betekinthetnek. Délután vásárütés és velocipédes bemutató színesíti a programot, majd lovas bemutatót tartanak a kastély udvaron. A hagyományőrző csapatok 18.30-kor vonulnak fel a Szabadság téren át a Rába partra. A történelmi programok csúcspontjaként 19 órakor rendezik meg a körmendi csata újrajátszását is. Ezt követően a Rába parton az új kenyér ünnepét tartják harangszóval, galambröptetéssel és ünnepi beszéddel. A programot 20.30-kor csónak felvonulás követi, majd 21 órakor kezdődik a 63. Rába parti tűzijáték. Ezzel párhuzamosan a Batthyány Kastély oldalkertjében hagyományőrző élménytábor várja az érdeklődőket. Az esti programok között 21.30-kor nemzetközi néptáncgála kezdődik a Batthyány Kastély udvarán. A házigazda a Béri Balog Ádám táncegyüttes lesz. A Szabadság téren ugyanekkor a Delta ad koncertet, majd 23.15-től DJ Mafia lép színpadra. A szervezők közlése szerint a körmendi napok 5 napja a történelem, a hagyomány, a kultúra, a zene és a szórakoztatás jegyében zajlik. A rendezvénysorozatra minden érdeklődőt várnak.
4: Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19 és 28 között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. A csónak felvonuláson is részt vesz az iskola, mondta el Laczó Tamás igazgató.
6: 10 évvel ezelőtt is már a 70 éves évfordulón is szerettünk volna bekapcsolódni egy kicsit az augusztus 19-i ünnepi városi rendezvény folyamba. Ezt idén is megtesszük ezúttal is. 19-én részt veszünk a terveink szerint a csónak felvonuláson. Kollégám, igazgató helyettes kollégám Károly Tamás édesapja, Károly István ígérte, hogy ha minden jól megy, akkor egy kis díszletet varázsol a csónak tetejére, és akkor azzal ott meg tudunk jelenni, emlékezve az évfordulóra egy egyszerű díszlettel. Tervezzük, hogy úgynevezett nyitott gimivel állunk elő. A tűzijátékot követően az a célunk, hogy egy kicsit felhívjuk a figyelmet erre az évfordulóra. Az ott ünneplők, az ünneplő rengeteg ember között bizonyára nagyon sokan lesznek olyanok, akik egykora gimnáziumba jártak, és szívesen emlékeznek az akkori időkre. Semmi különlegeset nem tervezünk. Egy egyszerű kis kivetítés, egy diasorral készültünk akkor is, és most is.
4: Babaringató programot indított a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház és az SOS Gyermekfalvak. A program célja, hogy az SOS képzett önkénteseitől a kórházi tartózkodás ideje alatt is minél teljesebb testi-lelki támogatást kapjanak azok a csecsemők, akik átmenetileg még nem kerülhetnek családba. A témával kapcsolatban a VAON megkérdezte a Szombathelyi Kórházat dr. Csákvári Violetta, a Markusovszki Egyetemi Oktatókórház csecsemő és gyermekgyógyászati osztályának vezetője azt mondta, jelenleg nincs a kórházban hagyott csecsemő, de korábban már ápoltak ilyen gyereket. A leghosszabb kórházi tartózkodás így 4-5 hétig tartott. Vitézi Dávid szerint a kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést. A kormánynak mindenképpen be kell avatkoznia és ösztönöznie kell a bérlakás építést, amit a Vekerle Sándor lakásépítési program szolgál, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid árulkodónak nevezte a lakáspolitikai intézkedések eredménytelenségét, mert mint írta, olyan mutatókat örökölt a jelenlegi kormány, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy be kell avatkozni. Adománygyűjtést indított a kolumbiai földrengés túlélőinek megsegítése érdekében a Baptista Szeretett Szolgálat, akik megkezdték a helyszínén segítségnyújtás megszervezését is. Közleményükben felidézték, hogy augusztus 10-én hétfő reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét, San José del Palmar közelében. Keresőkutyák segítségével vizsgálják a Balaton felvidék erdeinek rejtett gombavilágát. A négylábú kutatók olyan talajlakó gombák nyomait keresik, amelyek fontos szerepet játszanak a növények víz- és tápanyag ellátásában, közölte a Balaton felvidéki nemzeti park. A feladatban a kutyák különleges szaglására támaszkodnak a szakemberek. A négylábúak olyan szaganyagokat képesek érzékelni az erdő talajában, amelyek az ember számára észrevehetetlenek.
3: Sporthírek.
4: Győzelemmel indította a Vas vármegyei másodosztályú bajnoki szezont a Tuti Textil Körmend VS-e. A csapat a Csákány Doroszlói KS-e vendége volt, ahol 2-0-es győzelmet arattak. A körmendi gólokat Kecskés és Petrovic szerezték.
3: Időjárás jelentés.
4: Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli délnyugati szelet, napközben 30 fokra melegszik a levegő.
3: És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Utolsó egyeztetéseket tartottak a körmendi napok előtt. Rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat a múzeum. Három helyen is lehet hajnalig bulizni Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat augusztus 19-én a körmendi napok ünnepi programjához kapcsolódva a Körmendi Múzeum. Az intézmény 10 órától éjfélig lesz nyitva, 18 óra után pedig kedvezményes belépővel látogatható. Az érdeklődők az intézmény állandó kiállításai mellett megtekinthetik a Körmendtől Párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című időszaki tárlatot is, amelynek a díszterem ad otthont. A nap programját velocipidés bemutató színesíti a főtéren. Különleges kerékpárok a hagyományőrző felvonuláshoz is csatlakoznak. Egy Guinness rekordár lufi hajtogató is vendége lesz a körmendi napoknak augusztus 20-án 15 órától. A lufi hajtogatás művészete mellett szereti megszólítani, szórakoztatni a közönséget, mondta el Csatai Gergő bűvész lufi hajtogató.
2: Fizikáját, a márkákat, hogy milyenek vannak, egyáltalán tényleg ugyanúgy, hát ez ugyanúgy egy szakma, még ha nem is tűnik annak, nem is maga a tárgy a lényeg, tehát az rendben van, hogy az ember kap mondjuk egy ufi figura ajándékot, örül neki, de hogy én nem azt élveztem benne, hogy most akkor adhatok valamit meg, hogy ajándék, hanem azt az utat, amíg én elkészítem, amíg közben beszélgetek az emberekkel, közben mutathatok pár viccet, elsüthetek egy-két tényleg valami kis point, vagy mutathatok egy pici apró valami bűvésztrükköt, miközben készülnek a lufik. Én ezt a fajta szórakoztatást szerettem meg benne, és egyébként keresem így a mai napig, vagy próbálom a mai napig is belevinni.
1: A körmendi napok programjáról és a rendezvény sorozat lebonyolításának körülményeiről egyeztetett dr. Szabó Barna körmend polgármestere, Tóth Judittal, a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár igazgatójával közölte a város vezető közösségi oldalán, aki bejegyzésében azt írta, az egyeztetésen a szombatig tartó program sorozat részleteit tekintették át. A befejezéséhez közeledik a Petőfi Sándor utcai rekonstrukció Vasváron. Hamarosan megkezdik az utolsó szakasz aszfaltozását is, ezért a belvárosban komoly forgalomkorlátozásokra kell számítani. A közút tájékoztatása szerint a marási munkák már szerdán elindultak, a jövő héten pedig az aszfaltozást végzik a Semmelweis utcai csomópont és a 74-es számú főút közötti szakaszon. Emiatt augusztus 19-től a csehi felől érkező tehergépjárműveket és mezőgazdasági vontatókat Oszkónál Pácsony irányába terelik. A személyautókat beengedik a város elejére, de a Semmelweis és a Németh Antal utca felé irányítják. A Vasváról Oszkó felé tartók áthaladhatnak a munkaterületen, de a jelzőrös forgalomirányítás miatt torlódásra kell készülniük. Az aszfaltozási munkák alatt időszakosan korlátozzák a ki- és behajtást a Bendefi, a József Attila, a Barabás és a Béke utcákban, valamint a Petőfi Sándor utcai parkolóknál. Megnyílt a 3FK Körmendi Fotóklub bemutatkozó kiállítása a Magyar Fotográfiai Egyesület galériájában Budapesten. A Körmendi Művészeti Közösség alkotásait bemutató tárlat augusztus 23-ig várja az érdeklődőket. A kiállítás a klub tagjainak munkáin keresztül enged betekintést a fotográfia iránt elkötelezett alkotó közösség tevékenységébe. Összeütközött két személyautó az M80-as autóút Körmend felé vezető oldalán Csákány-Doroszló közelében, közölte a katasztrófavédelem. A helyszínre a körmendi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az útszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, a baleset körülményeit szakértők vizsgálják. Budapest három ikonikus pontján lehet hajnalig bulizni az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozaton. A Műegyetem rakparton az elektronikus zenei széna a magyar és nemzetközi sztárjai, a Kossuth téren diszkó, a Margit szigeten a hazai könnyű zenei élet neves képviselői várják az érdeklődőket. További részletek és információk a programsorozatról az augusztus 20.hu oldalon érhetők el. Várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A Paksi Erzsébet szállóban kialakított fogadóponton várják a felajánlásokat azoknak, akik a bárkák irányított süllyesztésén dolgoznak, olvasható a Magyarország kormánya Facebook oldalon. Mint írták, Pakson szombat reggel kezdték el a bárkák irányított süllyesztését, az első mérések a vízszint emelkedését mutatják. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20 és 23 között rendeznek meg Budapesten. Az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással az amerikai népi hagyományok életben tartása érdekében.
0: Sporthírek.
1: Győzelemmel indította a Vasvár megyei első osztályú bajnoki szezont a Körmendi FC. A csapat a csepregi SE vendége volt, ahol 2-1-es győzelmet arattak. A körmendi gólokat Ferenc és Pággel szerezték.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli délnyugati szelet, napközben 30 fokra melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

üdvözöljük! Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja.

tudható, ha megkérdeznék, csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lovas bemutató tart a Batthyány Lovas Bandérium. Változatos programok a körmendi napokon. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lovas bemutatót tart a Batthyány Lovas Bandérium szerdán a Batthyány Kastély udvarán. Az idei program újdonsága, hogy a hagyományos esti csata előtt barátaikkal közösen mutatják be lovas tudásukat a közönségnek. A bemutatóval a szervezők tartalmasabbá kívánják tenni az ünnepi programot, egyúttal lehetőséget teremtenek arra, hogy az érdeklődők testközelből is megismerkedjenek a lovas hagyományokkal és a hagyományőrzők munkájával. Változatos kulturális, hagyományőrző és szórakoztató programokkal rendezik meg a körmendi napokat, amely minden korosztály számára kínál kikapcsolódási lehetőséget, Pogács Monika tudósít.
2: A programsorozat egyik kiemelt napja augusztus 19-e, amikor a történelmi és hagyományőrző események mellett egész napos programokkal várják az érdeklődőket. A Batthyány Kastély oldalkertjében délelőtt megkezdődik a hagyományőrző csapatok táborállítása, majd kis huszártoborzó, lovagoltatás, hintó és fegyverbemutatók következnek. A látogatók a 16.-17. századi török és magyar katonák mindennapjaiba is betekinthetnek. Délután vásárütés és velocipédes bemutató színesíti a programot, majd lovas bemutatót tartanak a kastély udvaron. A hagyományőrző csapatok 18.30-kor vonulnak fel a Szabadság téren át a Rába partra. A történelmi programok csúcspontjaként 19 órakor rendezik meg a körmendi csata újrajátszását is. Ezt követően a Rába parton az új kenyér ünnepét tartják harangszóval, galambröptetéssel és ünnepi beszéddel. A programot 20.30-kor csónak felvonulás követi, majd 21 órakor kezdődik a 63. Rába parti tűzijáték. Ezzel párhuzamosan a Batthyány Kastély oldalkertjében hagyományőrző élménytábor várja az érdeklődőket. Az esti programok között 21.30-kor nemzetközi néptáncgála kezdődik a Batthyány Kastély udvarán. A házigazda a Béri Balog Ádám tánc együttes lesz. A Szabadság téren ugyanekkor a Delta ad koncertet, majd 23.15-től DJ Mafia lép színpadra. A szervezők közlése szerint a körmendi napok 5 napja a történelem, a hagyomány, a kultúra, a zene és a szórakoztatás jegyében zajlik. A rendezvény sorozatra minden érdeklődőt várnak.
1: Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19 és 28 között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. A csónak felvonuláson is részt vesz az iskola, mondta el Laczó Tamás igazgató.
3: 10 évvel ezelőtt is már a 70 éves évfordulón is szerettünk volna bekapcsolódni egy kicsit az augusztus 19-i ünnepi városi rendezvény folyamba. Ezt idén is megtesszük ezúttal is. 19-én részt veszünk a terveink szerint a csónak felvonuláson. Kollégám, igazgató helyettes kollégám Károly Tamás édesapja, Károly István ígérte, hogy ha minden jól megy, akkor egy kis díszletet varázsol a csónak tetejére, és akkor azzal ott meg tudunk jelenni, emlékezve az évfordulóra egy egyszerű díszlettel. Tervezzük, hogy ugyanez egy nyitott gimivel állunk elő. A tűzijátékot követően az a célunk, hogy egy kicsit felhívjuk a figyelmet erre az évfordulóra. Az ott ünneplők, ott ünneplő rengeteg ember között bizonyára nagyon sokan lesznek olyanok, akik egykor a gimnáziumba jártak, és szívesen emlékeznek az akkori időkre. Semmi különlegeset nem tervezünk. Egy egyszerű kis kivetítés, egy diasorral készültünk akkor is, és most is.
1: Babaringató programot indított a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház és az SOS gyermekfalvak. A program célja, hogy az SOS képzett önkénteseitől a kórházi tartózkodás ideje alatt is minél teljesebb testi-lelki támogatást kapjanak azok a csecsemők, akik átmenetileg még nem kerülhetnek családba. A témával kapcsolatban a VAON megkérdezte a Szombathelyi Kórházat, dr. Csákvári Violetta, a Markusovszki Egyetemi Oktatókórház Csecsemő és Gyermekgyógyászati Osztályának vezetője azt mondta, jelenleg nincs a kórházban hagyott csecsemő, de korábban már ápoltak ilyen gyereket. A leghosszabb kórházi tartózkodás így 4-5 hétig tartott. Vitézi Dávid szerint a kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést. A kormánynak mindenképpen be kell avatkoznia és ösztönöznie kell a bérlakás építést, amit a Bekerle Sándor lakásépítési program szolgál, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid árulkodónak nevezte a lakáspolitikai intézkedések eredménytelenségét, mert mint írta, olyan mutatókat örökölt a jelenlegi kormány, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy be kell avatkozni. Adománygyűjtést indított a kolumbiai földrengés túlélőinek megsegítése érdekében a Baptista Szeretett Szolgálat, akik megkezdték a helyszínén segítségnyújtás megszervezését is. Közleményükben felidézték, hogy augusztus 10-én hétfőn reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét, San José del Palmar közelében. Keresőkutyák segítségével vizsgálják a Balaton felvidék erdeinek rejtett gombavilágát. A négylábú kutatók olyan talajlakó gombák nyomait keresik, amelyek fontos szerepet játszanak a növények víz- és tápanyag ellátásában, közölte a Balaton felvidéki nemzeti park. A feladatban a kutyák különleges szaglására támaszkodnak a szakemberek. A négylábúak olyan szaganyagokat képesek érzékelni az erdő talajában, amelyek az ember számára észrevehetetlenek.
0: Sporthírek.
1: Győzelemmel indította a Vasvár megyei másodosztályú bajnoki szezont a Tuti Textil Körmend VS-e. A csapat a Csákány Doroszlói KS-e vendége volt, ahol 2-0-es győzelmet arattak. A körmendi gólokat Kecskés és Petrovic szerezték.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli délnyugati szelet, napközben 30 fokra melegszik a levegő.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

99.8 Rap hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Utolsó egyeztetéseket tartottak a körmendi napok előtt. Rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat a múzeum. Három helyen is lehet hajnalig bulizni Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat augusztus 19-én a körmendi napok ünnepi programjához kapcsolódva a Körmendi Múzeum. Az intézmény 10 órától éjfélig lesz nyitva, 18 óra után pedig kedvezményes belépővel látogatható. Az érdeklődők az intézmény állandó kiállításai mellett megtekinthetik a Körmendtől Párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című időszaki tárlatot is, amelynek a díszterem ad otthont. A nap programját velocipidés bemutató színesíti a főtéren. Különleges kerékpárok a hagyományőrző felvonuláshoz is csatlakoznak. Egy Guinness rekordár lufi hajtogató is vendége lesz a körmendi napoknak augusztus 20-án 15 órától. A lufi hajtogatás művészete mellett szereti megszólítani, szórakoztatni a közönséget, mondta el Csatai Gergő bűvész lufi hajtogató.
2: Fizikáját, a márkákat, hogy milyenek vannak, egyáltalán tényleg ugyanúgy, hát ez ugyanúgy egy szakma, még ha nem is tűnik annak, nem is maga a tárgya lényeg, tehát az rendben van, hogy az ember kap mondjuk egy lufi figura ajándékot, örül neki, de hogy én nem azt élveztem benne, hogy most akkor adhatok valamit meg, hogy ajándék, hanem azt az utat, amíg én elkészítem, amíg közben beszélgetek az emberekkel, közben mutathatok pár viccet, elsüthetek egy-két tényleg valami kis point, vagy mutathatok egy pici apró valami bűvésztrükköt, miközben készülnek a lufik. Én ezt a fajta szórakoztatást szerettem meg benne, és egyébként keresem így a mai napig, vagy próbálom a mai napig is belevinni.
1: A körmendi napok programjáról és a rendezvény sorozat lebonyolításának körülményeiről egyeztetett dr. Szabó Barna körmend polgármestere, Tóth Judittal a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár igazgatójával közölte a város vezető közösségi oldalán, aki bejegyzésében azt írta, az egyeztetésen a szombatig tartó program sorozat részleteit tekintették át. A befejezéséhez közeledik a Petőfi Sándor utcai rekonstrukció Vasváron. Hamarosan megkezdik az utolsó szakasz aszfaltozását is, ezért a belvárosban komoly forgalomkorlátozásokra kell számítani. A közút tájékoztatása szerint a marási munkák már szerdán elindultak, a jövő héten pedig az aszfaltozást végzik a Semmelweis utcai csomópont és a 74-es számú főút közötti szakaszon. Emiatt augusztus 19-től a Csehi felől érkező tehergépjárműveket és mezőgazdasági vontatókat Oszkónál Pácsony irányába terelik. A személyautókat beengedik a város elejére, de a Semmelweis és a Németh Antal utca felé irányítják. A Vasváról Oszkó felé tartók áthaladhatnak a munkaterületen, de a jelzőrös forgalomirányítás miatt torlódásra kell készülniük. Az aszfaltozási munkák alatt időszakosan korlátozzák a kies behajtást, a Bendefi, a József Attila, a Barabás és a Béke utcákban, valamint a Petőfi Sándor utcai parkolóknál. Megnyílt a 3FK Körmendi Fotóklub bemutatkozó kiállítása a Magyar Fotográfiai Egyesület galériájában Budapesten. A Körmendi Művészeti Közösség alkotásait bemutató tárlat augusztus 23-ig várja az érdeklődőket. A kiállítás a klub tagjainak munkáin keresztül enged betekintést a fotográfia iránt elkötelezett alkotó közösség tevékenységébe. Összeütközött két személyautó az M80-as autóút Körmend felé vezető oldalán Csákány-Doroszló közelében, közölte a katasztrófa védelem. A helyszínre a körmendi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az útszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, a baleset körülményeit szakértők vizsgálják. Budapest három ikonikus pontján lehet hajnalig bulizni az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozaton. A Műegyetem rakparton az elektronikus zenei szcéna a magyar és nemzetközi sztárjai, a Kossuth téren diszkó, a Margit szigeten a hazai könnyű zenei élet, neves képviselői várják az érdeklődőket. További részletek és információk a programsorozatról az augusztus 20.hu oldalon érhetők el. Várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A Paksi Erzsébet szállóban kialakított fogadóponton várják a felajánlásokat azoknak, akik a bárkák irányított süllyesztésén dolgoznak, olvasható a Magyarország kormánya Facebook oldalon. Mint írták, Pakson szombat reggel kezdték el a bárkák irányított süllyesztését, az első mérések a vízszint emelkedését mutatják. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20 és 23 között rendeznek meg Budapesten. Az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással az amerikai népi hagyományok életben tartása érdekében.
0: Sporthírek.
1: Győzelemmel indította a Vasvár megyei első osztályú bajnoki szezont a Körmendi FC. A csapat a csepregi SE vendége volt, ahol 2-1-es győzelmet arattak. A körmendi gólokat Ferenc és Pergel szerezték.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli délnyugati szelet, napközben 30 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lovas bemutató tart a Batthyány Lovas Bandérium. Változatos programok a körmendi napokon. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lovas bemutatót tart a Batthyány Lovas Bandérium szerdán a Batthyány Kastély udvarán. Az idei program újdonsága, hogy a hagyományos esti csata előtt barátaikkal közösen mutatják be lovas tudásukat a közönségnek. A bemutatóval a szervezők tartalmasabbá kívánják tenni az ünnepi programot, egyúttal lehetőséget teremtenek arra, hogy az érdeklődők testközelből is megismerkedjenek a lovas hagyományokkal és a hagyományőrzők munkájával. Változatos kulturális, hagyományőrző és szórakoztató programokkal rendezik meg a körmendi napokat, amely minden korosztály számára kínál kikapcsolódási lehetőséget, Pogács Mónika tudósít.
2: A programsorozat egyik kiemelt napja augusztus 19-e, amikor a történelmi és hagyományőrző események mellett egész napos programokkal várják az érdeklődőket. A Batthyány kastély oldalkertjében délelőtt megkezdődik a hagyományőrző csapatok táborállítása, majd kis huszártoborzó, lovagoltatás, hintó és fegyverbemutatók következnek. A látogatók a 16.-17. századi török és magyar katonák mindennapjaiba is betekinthetnek. Délután vásárütés és velocipédes bemutató színesíti a programot, majd lovas bemutatót tartanak a kastély udvaron. A hagyományőrző csapatok 18.30-kor vonulnak fel a Szabadság téren át a Rába partra. A történelmi programok csúcspontjaként 19 órakor rendezik meg a körmendi csata újrajátszását is. Ezt követően a Rába parton az új kenyér ünnepét tartják harangszóval, galambröptetéssel és ünnepi beszéddel. A programot 20.30-kor csónak felvonulás követi, majd 21 órakor kezdődik a 63. Rába parti tűzijáték. Ezzel párhuzamosan a Batthyány kastély oldalkertjében hagyományőrző élménytábor várja az érdeklődőket. Az esti programok között 21.30-kor nemzetközi néptáncgála kezdődik a Batthyány kastély udvarán. A házigazda a Béri Balog Ádám tánc együtt lesz. A Szabadság téren ugyanekkor a Delta ad koncertet, majd 23.15-től DJ Mafia lép színpadra. A szervezők közlése szerint a körmendi napok 5 napja a történelem, a hagyomány, a kultúra, a zene és a szórakoztatás jegyében zajlik. A rendezvény sorozatra minden érdeklődőt várnak.
1: Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19 és 28 között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. A csónak felvonuláson is részt vesz az iskola, mondta el Laczó Tamás igazgató.
3: 10 évvel ezelőtt is, már a 70 éves évfordulón is szerettünk volna bekapcsolódni egy kicsit az augusztus 19-i ünnepi városi rendezvény folyamba. Ezt idén is megtesszük ezúttal is. 19-én részt veszünk a terveink szerint a csónak felvonuláson. Kollégám, igazgatóhelyettes kollégám Károly Tamás édesapja, Károly István ígérte, hogy ha minden jól megy, akkor egy kis díszletet varázsol a csónak tetejére, és akkor azzal ott meg tudunk jelenni, emlékezve az évfordulóra egy egyszerű díszlettel. Tervezzük, hogy úgynevezett nyitott gimivel állunk elő. A tűzijátékot követően az a célunk, hogy egy kicsit felhívjuk a figyelmet erre az évfordulóra. Az ott ünneplők, az ünneplő rengeteg ember között bizonyára nagyon sokan lesznek olyanok, akik egykora gimnáziumba jártak, és szívesen emlékeznek az akkori időkre. Semmi különlegeset nem tervezünk. Egy egyszerű kis kivetítés, egy diasorral készültünk akkor is és most is.
1: Babaringató programot indított a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház és az SOS gyermekfalvak. A program célja, hogy az SOS képzett önkénteseitől a kórházi tartózkodás ideje alatt is minél teljesebb testi-lelki támogatást kapjanak azok a csecsemők, akik átmenetileg még nem kerülhetnek családba. A témával kapcsolatban a VAON megkérdezte a Szombathelyi Kórházat, dr. Csákvári Violetta, a Markusovszki Egyetemi Oktatókórház csecsemő és gyermekgyógyászati osztályának vezetője azt mondta, jelenleg nincs a kórházban hagyott csecsemő, de korábban már ápoltak ilyen gyereket. A leghosszabb kórházi tartózkodás így 4-5 hétig tartott. Vitézi Dávid szerint a kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést. A kormánynak mindenképpen be kell avatkoznia és ösztönöznie kell a bérlakásépítést, amit a Bekerle Sándor lakásépítési program szolgál, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid árulkodónak nevezte a lakáspolitikai intézkedések eredménytelenségét, mert mint írta, olyan mutatókat örökölt a jelenlegi kormány, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy be kell avatkozni. Adománygyűjtést indított a kolumbiai földrengés túlélőinek megsegítése érdekében a Baptista Szeretett Szolgálat, akik megkezdték a helyszínén segítségnyújtás megszervezését is. Közleményükben felidézték, hogy augusztus 10-én hétfő reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét, San José del Palmar közelében. Keresőkutyák segítségével vizsgálják a Balaton felvidék erdeinek rejtett gombavilágát. A négylábú kutatók olyan talajlakó gombák nyomait keresik, amelyek fontos szerepet játszanak a növények víz- és tápanyag ellátásában, közölte a Balaton felvidéki nemzeti park. A feladatban a kutyák különleges szaglására támaszkodnak a szakemberek. A négylábúak olyan szaganyagokat képesek érzékelni az erdő talajában, amelyek az ember számára észrevehetetlenek.
0: Sporthírek.
1: Győzelemmel indította a Vasvár megyei másodosztályú bajnoki szezont a Tuti Textil Körmend VS-e. A csapat a Csákány Doroszlói KS-e vendége volt, ahol 2-0-es győzelmet arattak. A körmendi gólokat Kecskés és Petrovic szerezték.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli délnyugati szelet, napközben 30 fokra melegszik a levegő.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
2: Mai műsorunkban megismerhetik Todorovics Rea írót, újságírót, digitális tartalomkészítőt, akinek életről, kitartástól, az élet értékéről szóló posztjait csaknem 150 ezeren követik. Todorovics Rea most egy újabb könyvet is írt, amely nem sokára megjelenik majd a könyvesboltokban is. Az íróval erről a kötetről beszélgettem, de sok-sok más fontos értékről is megfogalmazta gondolatait, életesszenciáit. A beszélgetés első részét ma, a folytatást jövő keddi háttérműsorunkban hallhatják majd. Jut a műsorba három interjú részlet a ma kezdődött és szombatig tartó körmendi napok programjai közül válogatva. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a

0: Mai műsorunkban megismerhetik Todorovics Rea írót, újságírót, digitális tartalomkészítőt, akinek életről, kitartásról, az élet értékéről szóló posztjai csak nem 150 ezeren követik. Todorovics Rea most egy újabb könyvet is írt, amely nem sokára megjelenik majd a könyvesboltokban is. Az íróval erről a kötetről beszélgettem, de sok-sok más fontos értékről is megfogalmazta gondolatait, életesszenciáit. A beszélgetés első részét ma, a folytatást jövő keddi háttérműsorunkban hallhatják majd. Todorovics Reával beszéltünk meg egy interjút, tulajdonképpen annak apropóján, hogy új kötettel jelentkezik. Mi ez a kötet? Miről értesítsük, tájékoztassuk a hallgatókat?
1: Üdvözlöm, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek arról, ami azt gondolom, hogy mindannyiunkat érint. Ugye a hit kérdése 2026-ban, és erről is szól a könyvem, az Isten nem fizetik ki a villanyszemlet, de nem vagy a sötétben címmel. Igazából azt taglalja, hogy a mai világban, a mai szanaszét világunkban hogyan lehet igazán megélni a hitünket, és hogy mit is jelent valójában hinni Istenben.
0: Ez a szanaszét világ a hitet ön szerint jobban segít megélni, vagy úgy segít megélni jól a hitet, hogy erőfeszítést teszünk érte? Mi az út, mi a megoldás?
1: Csúnya dolog kérdésre válaszolni most mégis megtenném, és talán azért, hogy mindannyian elgondolkodjunk rajta, vajon a mindennapi világunkban, a mindennapjainkban hol van a helye Istennek? Amikor felébredünk, azonnal a telefont a kezünkbe vesszük, rögtön a közösségi médiát görgetjük, bekapcsoljuk a rádiót vagy a televíziót, és folyamatosan egy generált zajban élünk. Ebben a zajban nem tud megjelenni sem Isten, sem pedig a vele való kapcsolódás, de még a magunkkal való kapcsolódásunk sem. Tehát igazából az első nehézséget talán ez adja, hogy ha csak egy teljesen hétköznapi dolgot mondok, életünk legnagyobb döntéseit is úgy hozzuk meg, hogy háttérben szól a rádió, szól a televízió, és volt, aki folyamatosan azt irányítják, hogy hogyan, miben kell hinnünk, hogyan kell kérdezni, mire kell gondolni. És hát én azt gondolom, hogy egy hatalmas nagy űrt, egy Isten alakú űrt képez mindannyiunk életében.
0: Biztos nem véletlen, hogy most érezte fontosnak megírni ezt a könyvet, vagy az eddig megfogalmazódott gondolatokat most tartotta fontosnak esszenciába fogalmazni, egy kicsit ébrezgetni, tudatosítani az olvasóit, a követőit abban, hogy teremtsünk magunknak Isten számára csendet?
1: 10 éve gondolkodom ezen. 10 éve figyelem az embereket, a működéseinket, a kapcsolódásunkat önmagunkhoz, a hitünkhöz, és azt látom, hogy egyre nehezebb. És igen, azt gondolom, hogy a

0: Todorovics Lea író, újságíró, digitális tartalomkészítő a műsor vendége, akivel a közelmúltban nyomdából kikerült kötetéről, illetve ennek apropóján sok más fontos dologról beszélgettem.
1: A felépítéséről mit tudunk elmondani? Legyen szíves egy kicsit bemutatni.
2: Mindenféleképpen. A felépítését igazából úgy álmodtam meg, ha lehet ezt mondani, hogy végig azt az Istent próbálom benne bemutatni, aki nem egy szigorú tanár, aki nem egy pontozó bíró, és aki nem éjjel-nappal büntet bennünket. Hiszen lássuk be, hogy van egy hatalmas nagy tévedésünk, amikor folyamatosan arról beszélünk, hogy az Isten félelem, ugye, hogy ha nem jól viselkedünk, akkor majd az Isten megbüntet bennünket, és ezzel olyan szépen letesszük azokat a fajta következményeinket, azokat a fajta sajátos megéléseinket, mely szerint mi nem tehetünk semmiről, hiszen Isten kezében vagyunk, feltettük a kezünket, és majd ő intézi a sorsunkat. De erre azt szoktam mondani, hogy álló autót Isten se kormányoz. Tehát minden, amit el akarunk érni, abba bele kell tennünk az energiát, és ha elbukunk, az nem Isten akarja, hogy mi elbukjunk. Egész egyszerűen csak hoztunk egy döntést, és a döntéseinknek mindig van következménye. Azt gondolom, hogy a könyv felépítésének elsődleges része is célja ez. Valamint olyan embereket mutattam be a könyvben, akik talán öntudatlanul is megélték az Isten hitet, hiszen nagyon sokan mondják azt, hogy az Isten hithez hozzá kapcsolódik, ugye, a szentmisék, a liturgiák, a templomba járás, az áldozás szentsége, amelyek mind-mind nagyon fontosak, de vajon a hétköznapi életben tudunk-e úgy élni, hogy nem emlegetjük Isten nevét, mégis megjelenik benne az isteni szeretet, mégis mi lehetünk benne Isten kezei és lábai, ugye itt a földi világban.
0: Egyébként, ahogy mondta most az inspirációt, a gondolatát, alapgondolatait ennek a könyvnek, tulajdonképpen a cím is erről tanúskodik, Isten nem fizeti ki a villanyszámlát, de nem hagy sötétben, utat mutat, ott van mellettünk, velünk.
2: Igen, sokszor gondoljuk azt, hogy a hitet úgy éljük meg, mintha egy ilyen kívánságautomata lenne. Van egy kívánságom, bedobom a 2000 forintot, elmondom az imát, és kijön belőle az eredmény. Hiszen lássuk be, hogy nagyon sok esetben ugye Istent akkor emlegetjük, amikor bajban vagyunk. A hétköznapi valóságunkban nem. Amikor rossz a világ, betegség jön, krízis jön, akkor valahogyan mindig belekapaszkodunk, és nem értjük, hogy miért kaptuk ezt. De amikor jó jön az életünkben, akkor soha nem mondjuk azt, hogy drága jó Istenem, én nem bírom el ezt a jót. Soha nem kérdezzük meg, hogy vajon miért kaptunk ennyi jót és ennyi áldást. A rosszra viszont azonnal kiéleződik a gondolatiságunk, a rosszat azonnal észrevesszük, és azonnal dobnánk is át bárkinek. Csak ne a miénk legyen, ugye? Tehát valahogy így működik az ember, ami működésben nem rossz, de lehetne más is, lehetne jobb is. Mert Istennek ne csak akkor adjunk teret és esélyt, amikor krízis és káosz van az életünkben, hanem akkor is, amikor jó dolog van az életünkben. És talán ez az egyensúly kellene, hogy meg

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Mai műsorunkban megismerhetik Todorovics Rea írót, újságírót, digitális tartalomkészítőt, akinek életről, kitartástól, az élet értékéről szóló posztjait csaknem 150 ezeren követik. Todorovics Rea most egy újabb könyvet is írt, amely nem sokára megjelenik majd a könyvesboltokban is. Az íróval erről a kötetről beszélgettem, de sok-sok más fontos értékről is megfogalmazta gondolatait, életesszenciáit. De talán attól meg nem reménytelen az egész, hogy azért még mindig ez van, hogy bármennyire istentelen a világ. Azért, ahogy mondja, amikor baj van, probléma van, akkor mindenkitől elhangzik így vagy úgy ez, hogy Isten segítségét vagy támogatását kéri. Tehát ott a zsigerekben jelen tud lenni. Onnan még nem töröltük a jelenlétét.
2: Pontosan. Milyen jól mondja. Igen. Hiszen mennyire fontos ez, hogy nem a közöny kapcsolatban, a legnagyobb fájdalmainkban sem. Nem a közöny, hanem a kapaszkodás. Ugye a kisgyerek is lehet, hogy egész nap szinte tudomást sem vesz az édesanyjáról, de ha elesik, ha fájdalma van, kihez szalad rögtön? Hát ahhoz, akiben a legjobban megbízik. És valahogy ugyanígy működünk mi is, hogy amikor éljük a mindennapjainkat, éljük a magunk kis világát, teszünk, veszünk, akkor lehet, hogy így nem kapcsol be bennünk az, hogy köszönöm Istenem. De amikor baj van, akkor ugyanúgy mi is rohanunk hozzá, mint ahogyan ugye a gyermekeink rohannak hozzánk.
1: Mondta, hogy a könyvben különböző emberek szólalnak meg, akik öntudatlanul vagy tudatosan élik meg a hitüket. Őket hogy találta meg, követőiként vagy újságírói munkája során találkozott velük?
2: Nagyon érdekes, mert voltak épp a barátaim lettek a hosszú évek alatt. Tehát én azt gondolom, hogy olyan embereket sikerült bemutatnom, akik például a szklerózis multiplexes szenvedő Anikó, aki most az ágyban fekszik, szinte mozdulatlanul, mégis az egész élete maga volt a cselekvő szeretet. És most is csak ad magából. És őt is bemutattam a könyvemben, hogy hogyan is éli meg ő, anélkül, hogy egyébként járt volna a templomba, hogy keresztet vetne, hogy imádkozna. De mégis ott van benne az isteni szeretet. Őket most így a könyvem kapcsán ezeket az embereket nem kerestem, hanem a hosszú évek során találtam. De ugyanúgy bemutattam benne a köri házas párt, hogy hol is volt az ősugárzó keresztjük, hogy mit is jelent a kereszt a mi életünkben, mert ugye mindig azt mondjuk, hogy milyen nehéz a kereszt. De hát keresztje csak annak van, akinek feladata van, akinek küldetése van. Csak azok kapnak nehézséget, csak azok kapnak cipelnivalót, akiknek feladatuk van ebben a világban, és innentől kezdve teljesen másként is lehetne erre nézni, erre a keresztre, erre a nehézségre.

Todorovics Lea író, újságíró, digitális tartalomkészítő a műsor vendége, akivel a közelmúltban nyomdából kikerült kötetéről, illetve ennek apropóján sok más fontos dologról beszélgett.

0: dolog lesz a számunkra, hanem küldetés. Tulajdonképpen csak ehhez akarok kapcsolódni, amit mondott is, hogy nehézségeink vannak, feladataink vannak.
1: Igen, mindenkinek ugye a saját keresztje a legnehezebb, és ugye itt megint ugye akkor visszatérek ehhez az általunk általában emlegetett nehéz keresztre, de én azt gondolom, hogy egyetlen egy életút sincs nehézség nélkül. Hogy olyan szinten szeretnénk mi megúszni a problémákat, a nehézségeket, de ha jobban belegondolunk, csak és kizárólag a halottaknak nincsenek problémái. Tehát ha nehézséget kaptunk, az azt jelenti, hogy élünk, létezünk, lélegzünk, és igenis képesek vagyunk azokat megoldani. A kérdés nem az, hogy meg tudjuk-e oldani, hanem mindig az a kérdés, hogy milyen emberekké válunk a megoldás közben és utána.
0: Nagyon érdekes, amit mond, és ami eszembe jut erről, hogy mindenkinek van problémája, és érdekes, hogy a mai közösségi média pedig majdnem ennek ellenébe megy, mert ott azért a többség megjelenések, posztolások csupa jóról, happy dologról szólnak. Kivétel például az ön posztjai megjelenései, ebben is olyan érdekes dolog, hogy ellentartásként tulajdonképpen ezt képviseli a közösségi térben, hogy nem minden happy, hanem feladatok vannak, nehézségek vannak, élet van.
1: Igen, én az életről írok, mindig és minden esetben. Arról, amit látok, amit tapasztalok, és arról, amin én már keresztül mentem, vagy túlmentem. Ma nagyon szomjazzuk a boldogságot, miközben fogalmunk sincs, hogy mi az. Azt gondoljuk, hogy az valami elérhetetlen, hatalmas nagy dolog, és majd boldogok leszünk, ha teljesülnek különböző feltételek az életünkben, miközben a boldogság az lehet, hogy egy másodpercnyi érzés. De hogyha tudjuk azt, hogy, és tudatosítjuk magunkban azt, hogy az életünk ajándék, és minden, ami benne megtörténik, az ajándék, akkor voltaképp képesek vagyunk a boldogságra, és képesek vagyunk mindig egy állandó, ha nem is boldogságra, de egy belső békére. És ez képes boldogságot okozni, tartós boldogságot. Amikor nem leszek attól mérges, hogy nem tudom, valami történik a környezetemben, ami egyébként nem tetszene, nem megyek bele felesleges konfliktusokba, nem megyek bele vitákba, és ahogyan is mondja, igen, nem megyek bele a közösségi média, a közösségi felületeken való kommunikációs vitákba, és agyament harctérré váló felületekbe. Nem. Hanem megtartom a saját magam belső békéjét.

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Jubileumi rendezvény sorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19-e és 28-a között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, a jelenlegi iskola közösséget és a várost Körmendet is megszólítják. Lacó Tamás igazgatóval beszélgetek mindenről, akivel az augusztusi jubileumi programok eheti ajánlatait részletesebben is górcső alá vesszük. A rendezvény sorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsey Gimnázium. Lacó Tamás igazgatóval beszéltük meg azt, hogy egy kis programajánlót adunk át, egy keresztmetszetet a gazdag jubileumi programról. Mi mindennel készülnek a jubileumra?
2: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Nagyon sok mindennel készülünk. A keresztmetszetet egyelőre az augusztusi rendezvényekről szeretném adni, és hát nem titkolom, de egy-két ötletünket is talán fölvázolhatjuk, amely a következő tanévre vonatkozóan szeretném, hogyha megvalósulhatna. Az augusztusi programsorozat megjelent már a felületeinken, a Facebook oldalunkon, illetve a honlapunkon. 10 évvel ezelőtt is, már a 70 éves évfordulón is szerettünk volna bekapcsolódni egy kicsit az augusztus 19-i ünnepi városi rendezvény folyamba. Ezt részben felkérésre, meg a hagyomány alapján, részben pedig saját ötlettől vezérelve idén is megtesszük ezúttal is. 19-én részt veszünk a terveink szerint a csónakfelvonuláson. Kollégám, igazgató helyettes kollégám, Károly Tamás édesapja, Károly István ígérte, hogyha minden jól megy, akkor egy kis díszletet varázsol a csónak tetejére, és akkor azzal ott meg tudunk jelenni, emlékezve az évfordulóra egy egyszerű díszlettel. Az előzőekben, az előző kerek évfordulón, akkori augusztus 19-i ünnepségeken is, és most is tervezzük, hogy úgynevezett nyitott gimivel állunk elő. A tűzijátékot követően akkor is, meg most is az a célunk, hogy egy kicsit fölhívjuk a figyelmet erre az évfordulóra. Az ott ünneplő rengeteg ember között bizonyára nagyon sokan lesznek olyanok, akik egykor a gimnáziumba jártak, és szívesen emlékeznek az akkori időkre. Ez korábban így volt, 10 évvel ezelőtt így volt, és reményeim szerint most is így történik. Semmi különlegeset nem tervezünk. Egy egyszerű kis kivetítés, egy diasorral készültünk akkor is, és most is, Jámbori Tamás kollégám segítségével, és szeretnénk, hogy egy kicsit odafigyelnének az iskola kapujától az iskola bejárata fele. 10 évvel ezelőtt nem terveztük, akkor viszont nagyon sokan bejöttek, és beszélgettek az őket fogadó pedagógus kollégákkal. Én remélem, hogy most is lesz ilyenre alkalom. Tehát semmi különleges programmal nem készülünk, egyszerűen csak a találkozás örömét szeretnénk odavarázsolni a iskola bejárata elé. És remélem, hogy élnek ezzel a lehetőséggel az egykori diákjaink. Dacára annak, hogy a régebben végzettek, nem ebben az épületben jártak iskolába, hanem egyéb más helyszíneken, de szerintem az évfordulós programok során majd arra is lesz lehetőség, hogy ezekre a korábbi helyszínekre is egy kicsit felhívjuk a figyelmet, az iskola történetet így is felelevenítsük. Augusztus 26-a, 27-e és 28-a lesz a sűrűbb programok időpontja. Szerdán 26-án egy ugyancsak 10 évvel ezelőtti gyakorlatot szeretnénk most már hagyománnyá alakítani, amikor is a Körmendi temetőben megyünk ki. Nyugdíjas pedagógusok, öreg diákok, de a diákjainkat sem, senkit nem zárunk ki, az érdeklődőket is szeretettel várjuk. Az egykori tanárok sírjainál szeretnénk gyertyát gyűjteni, egy bensőséges emlékező programot szerveztünk ezúttal is. Ebben nagy segítségünkre van, hát voltak éppen a program kiötlése után Klement András tanár úr, az a nyugalmazott kollégám, nyugdíjas kollégám az, aki a gazdája, mondhatnám azt, hogy a gazdája ennek a programnak, hiszen már akkora is készített egy kiváló térképet az egykor a gimnáziumban tanított és elhunyt tanárok sírjairól, és azóta a weboldalán keresztül elérhető egy videó is, amit ő készített, és a végig járja ezeket a sírokat, és könnyen eljuthatnak a érettségi találkozókat szervező diákok is. Tehát egy nagyon praktikus ötlettel rukkolt ki tanár úr, és ezt ezúttal is köszönöm neki.
1: A Körmendi Kölcsey Gimnázium szerves része a város életének, és a programok ismertetésénél is világos volt, hogy a körmendiek érdeklődésére, a programokon való részvételére is számít az iskola.
2: Hogyne, persze, természetes. Várjuk szeretettel az érdeklődő vendégeket, függetlenül attól, hogy öreg diákjaink voltak, vagy nem. És hát ha vagy tiszteltel kérhetem a jó érzésűeket, akik úgy gondolják, hogy ezen szándékaink segítségére lehetnek, akkor szívesen vesszük a támogatásokat, akár ötleteket, akár pedig anyagi támogatást is az Öregdiák Egyesületen keresztül.

0: A mai műsor folytatásában a körmendi napok gazdag program kínálatára tekintünk előre interjúk segítségével. Jaj, Emilia stand-up műsorát augusztus 20-án csütörtökön 17.30-tól mutatja be Prolik és Parasztok címmel a Batthyány kastély udvarának szabadtéri színpadán. Az előadás ingyenesen látogatható. Örömmel érkezik Körmendre országos turnéja keretében, árult el Goldberg Emilia, művész nevén Jaj Emilia, aki beszél arról is, milyen állomások vezettek stand-up műsora megszületéséhez.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és egyben köszönöm a meghívást a Körmendi Művelődési Háznak. A stand-up műsorommal érkezem augusztus 20-án, és ez egy másfél órás előadás. Az országos turném során így hozzátok is el tudok jutni.
0: Annak idején gondoltad volna, hogy ebből színpadi, stand-upos műsorok születnek, amikor elkezdted ezt a nagy sikerű kezdetben videós, TikTokos sorozatot?
1: Nem, egyáltalán nem gondoltam rá, de nagyon jó döntés volt, és azóta is minden alkalmat nagyon várok és szeretek, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon kedves projekt és színfoltja az életemnek.
0: Ha most belegondolok, azért másfél órán keresztül a közönség előtt a humor eszközével szerepelni, lekötni őket, hát ez egy nagyon nagy fa, amiben vágod a fejszédet, ez egy nagyon megfeszített intellektuális munka.
1: Igen, én ezt csak ezt tudom mondani, utána az ember fél óráig egy agyhalott állapotába kerül, és beszélni se tud, de megéri.
0: Beszéljünk egy kicsit ennek az egész sztorinak a történetéről. Mikor, hol datálható a csírája, mikor indult el ez az ötlet, mi a történet?
1: Maga a Jaj Emilia most már 2 éves, és először a TikTokra kezdtem el videókat csinálni, hogy a közeli ismerőseim, akik hasonlóan mondjuk esti intellektuális érdeklődések, vagy játszótéri anyuka ismerősök ne ismerjenek fel, abban reménykedtem, hogy ők nem TikTokoznak, és akkor nem fognak kinevetni a videók miatt. Aztán, hát persze azóta már Instagramon és Facebookon is terjedek, de azért kezdtem el csinálni először, mert egy nagyon nehéz időszakon mentem keresztül, és igazából magamat akartam először szórakoztatni, mindig a családdal vízkedtem ilyen mama szövegekkel, és akkor mindig a férjem mondta, hogy most már valamit kezdjek ezzel nyilvánosan is, és akkor így valahogy egyszerűen szükségem volt egy olyan szigetre, ahol azt csináltam, amit akarok, és így alakult meg ez az egész. És aztán persze több réteg alakult ki rajta, ugye a nagymamám 94 éves, és akkoriban eléggé betegeskedett is, és akkor így aggódtam érte, hogy mi lesz vele, szóval sokat járt a fejemben, meg nyilván azért gondoskodni is kell róla most már azért, és emiatt egyszerűen csak így jött magától ez az ötlet, hiszen ez egy egész napos feladat. Sokszor.
0: És akkor tényleg ez a zalai tájszólás, ezek a szófordulatok, akkor tulajdonképpen a nagymamától jönnek, ugye?
1: Persze, igen.
0: Az is jó, nagyon jó, hogy te meg fogékony vagy erre, mert ezért ez egy olyan bölcsesség is, amit a nagyszülők is hordoznak, amik ezekben a mondatokban is ott van. Persze humor, nevetni lehet rajta, de közben meg ott van tényleg a bölcsesség, a társadalmi kapcsolatok, a családi kapcsolatok, szülőgyerek, szülő-szülő, falu család kapcsolatok, szóval, hogy ez egy ilyen közös örökség, amit a nagymamád is hoz, és te meg átvetted tőle, mert sokan rezonálunk erre a beszédre, szófordulatokra. Eltalál sokunkat. Érdekes, hogy ebbe a mai urbanizálódó világban úgy látszik, mindenkinek vannak falusi gyökerei, vagy valamilyen kötődés, mert annyira ismerős közeget teremtesz ezekkel a videókkal. Nehéz volt ezeket így megtanulni, ezeket a szófordulatokat, vagy a zsigereidbe van?
1: Hát én azt gondolom, gondolom, hogy ez mindannyiunknak így az igereiben van, és hál' Istennek könnyen előhívható, és talán ezért is szereti sok ember, mert én amikor először ezt elkezdtem, akkor ugye úgy tettem fel az első kérdést, hogy első videót ezzel kapcsolatban, hogy a ti nagymamátok is ilyen, és hogy én azt hittem egyébként, hogy csak az enyém, mármint hogy azt tudtam, hogy a tájszólásos része az sokunknál van, hiszen hát sok tájszólásos idős embert ismerek, csak hogy így a lelki részét, amit te is mondasz, hogy ez nem csak az, hogy most nem tudom, a gazd csekmetnek mondjuk, hanem hogy ami mögötte még van, vagy mellette, ezt az egész életszemléletet, meg hát nagyon erős ilyen transzgenerációs kurkokat, hát én azt gondoltam, hogy csak a mi családunk hordozza, és aztán tök jó érzés látni, hogy ez nagyon sok embernek így van az életében, és hogy ebből jön nagyon sok ember, amiből én, és hogy ez nem egy szégyenlendő dolog, hanem igenis ez egy vállalat.

0: Maradunk a körmendi napoknál és augusztus 20-ánál. Egy Guinness rekorder lufi hajtogató is vendége lesz a körmendi napoknak augusztus 20-án 15 órától. Olyan műsorral érkezik Körmendre, amelyben a közönség is főszerepet kap, mondta el ezt is Csattai Gergő bűvész, lufi hajtogató. Csattai Gergő Guinness rekorder és a lufi hajtogatás mestere bűvész. Jól mutattam be röviden?
1: Ó, abszolút, sőt, hát ez még bőven kimerítő volt, igen, köszönöm.
0: Augusztus 20-án 15 órakor a körmendiek láthatják a bravúrjait. Milyen műsor érkezik Körmendre?
1: Én alapvetően egy teljes egyórás műsorral érkezek. Ebben lesz bűvészkedés, egészen sok bűvészrük. Lesznek benne óriás lufik, nagy lufi figurák, tehát egy ilyen, éppen csak tánc nem lesz benne, de a zenétől elkezdve egy csomó minden, de lufikon lesz a hangsúly mindenképpen.
0: Úgy tudom, hogy az ön műsoraiban, produkcióiban a közönség is mindig szerves szerepet kap, így lesz ez Körmenden is?
1: Így van. Ugye egy bűvészrük mindenképpen a közönséggel együtt tud csak létezni, és én mindig szeretek is felhívni pont emiatt magam mellé gyerkőcöket, vagy fiatal felnőtteket segíteni egy-egy trükkhöz. Úgyhogy igen, mindenképpen ez egy mondjuk úgy közös produkció lesz.
0: Egy kicsit a ön életrajzára visszatekintve, először nézzük a bűvészetet, mikor kötelezte el először magát ennek a művészeti ágnak?
1: Fú, ez még általános iskolára nyúlik vissza egyébként. Az én első nagy élményem az volt, amikor bejött az ilyen utcai bűvészetnek, street magicnek hívták, amikor elindultak azok a tévésorozatok, amikor nagy bűvészek kimentek az utcára, és az utca emberének mutattak bűvésztrükköt, és én akkor még Szarvason, Békés megyében éltem, egy 10 000 fős kisvárosban, és fú, hát ez nekünk annyira megtetszett, hogy mi is akkor ilyen utcai bűvészek szeretnénk lenni, és akkor tanultunk pár trükköt, meg vásároltunk ezt az bűvészboltokban, és akkor jártunk így Szarvason az utcán bűvészkedni, de ez még általános iskola, tehát még ilyen 13-14 éves kor volt az első ilyen élményem.
0: És akkor gondolom a visszajelzések alapján is érezte, hogy ez erre rászületett, erre a dologra született, és akkor tovább fejlesztette.
1: Persze, hát azért ez egy nagyon jó érzés, amikor az ember valami különleges dolgot tud, és akár különleges dolgot mutatni a többieknek. Nekem egyébként a zsonglőrködés is így került utána 14 évesen be az életembe, hogy szerettem olyan dolgokat megtanulni, ami különleges, ami nem hétköznapi, ami egy kicsit ilyen, nem is figyelemfelhívó, mert nem a figyelemre vágytunk, de hogy valami extra, nem hétköznapi.
0: Mi volt az első nagyon jól sikerült trükk, vagy az, amikor úgy érezte, hogy hú, ez jó, ez az én repertoárom első darabja, amire büszke vagyok.
1: Én nagyon emlékszem, ez szintén még Szarvason történt. Van egy olyan trükk, amikor úgy néz ki, hogyha az ember leharapna egy fémpénzből egy darabot a puszta fogával, vagy amikor ráfúj, akkor újra egyben lesz a pénzérm, és látszódnak is a fogharapásnak a nyomai. Ez egy végtelenül egyszerű, egészen könnyen bemutatható, megvásárolható trükk, de emlékszem, hogy egy hölgyet sikerült nagyon meglepni vele, egy játszót érem bemutatva neki, és hát ő nagyon-nagyon-nagyon tetszett neki, meg tényleg nagyon nagyot kacagott rajta. És nekem az egy ilyen mai napig egy olyan pont, hogy azt az érzést azt szeretném bármikor.
0: És akkor nézzük a lufikat, ez hol szólította meg?
1: A lufik azok később, már 20 éves koromban kerültek úgy be az életembe, hogy én ugye zsonglőr és bűvészként dolgoztam, de inkább akkor még zsonglőrként voltam bent egy rendezvényszalon produkciói között, és 2020-ban nem találtak lufi hajtogatót, aki a Margit szigeten Budapesten 9 napon keresztül tudott volna menni lufit hajtogatni, és megkérte a főnök, hogy ugorjak be. Ez ilyen nagyon egyszerűen történt, és az lett a vége, hogy 9 napon keresztül én hajtogattam a Margit szigeten az Úsz Európa bajnokságon a lufit.
0: A lufi tulajdonképpen egy egyszerű dolognak is, tárgynak, játéknak tűnik, de azért ki kell ismerni a fizikáját, ugye?
1: Persze, sőt, fizikáját, a márkákat, hogy milyenek vannak, egyáltalán, tényleg ugyanúgy, hát ez ugyanúgy egy szakma, még ha nem is tűnik annak, meg kicsit ilyen komolytalannak hangzik, hogy full lufi hajtogató, de valóban ez egy óriási iparág, és ez ugyanúgy egy szakma, mint bármelyik másik.
0: Ha már itt a bűvészkedéssel meg kérdeztem az első igazi sikerérzést, a lufi hajtogatásnál mikor érezte azt, hogy hú, ezt is beveszem a repertoárba?
1: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Én alapvetően lufiban azt szerettem meg, és már ezt a Margit szigeten 16 évvel ezelőtt is éreztem, hogy nem is maga a tárgya lényeg. Tehát az rendben van, hogy az ember kap mondjuk egy lufi figura ajándékot, örül neki, de hogy én nem azt élveztem benne, hogy most akkor adhatok valamit meg, hogy ajándék, hanem azt az utat, amíg én elkészítem, amíg közben beszélgetek az emberekkel, közben mutathatok pár viccet, elsüthetek egy-két tényleg valami kis poént, vagy mutathatok egy pici apró valami bűvésztrükköt, miközben készülnek a lufik. Én ezt a fajta szórakoztatást szerettem meg benne, és egyébként keresem így a mai napig, vagy próbálom a mai napig is belevinni.
2: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
0: Ennyi volt háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
2: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a Háttér.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Utolsó egyeztetéseket tartottak a körmendi napok előtt. Rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat a múzeum. Három helyen is lehet hajnalig bulizni Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat augusztus 19-én a körmendi napok ünnepi programjához kapcsolódva a Körmendi Múzeum. Az intézmény 10 órától éjfélig lesz nyitva, 18 óra után pedig kedvezményes belépővel látogatható. Az érdeklődők az intézmény állandó kiállításai mellett megtekinthetik a Körmendtől Párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című időszaki tárlatot is, amelynek a díszterem ad otthont. A nap programját velocipidés bemutató színesíti a főtéren. Különleges kerékpárok a hagyományőrző felvonuláshoz is csatlakoznak. Egy Guinness rekordár lufi hajtogató is vendége lesz a körmendi napoknak augusztus 20-án 15 órától. A lufi hajtogatás művészete mellett szereti megszólítani, szórakoztatni a közönséget, mondta el Csatai Gergő bűvész lufi hajtogató.
2: Fizikáját, a márkákat, hogy milyenek vannak, egyáltalán tényleg ugyanúgy, hát ez ugyanúgy egy szakma, még ha nem is tűnik annak, nem is maga a tárgya lényeg, tehát az rendben van, hogy az ember kap mondjuk egy lufi figura ajándékot, örül neki, de hogy én nem azt élveztem benne, hogy most akkor adhatok valamit meg, hogy ajándék, hanem azt az utat, amíg én elkészítem, amíg közben beszélgetek az emberekkel, közben mutathatok pár viccet, elsüthetek egy-két tényleg valami kis point, vagy mutathatok egy pici apró valami bűvésztrükköt, miközben készülnek a lufik. Én ezt a fajta szórakoztatást szerettem meg benne, és egyébként keresem így a mai napig, vagy próbálom a mai napig is belevinni.
1: A körmendi napok programjáról és a rendezvény sorozat lebonyolításának körülményeiről egyeztetett dr. Szabó Barna körmend polgármestere, Tóth Judittal a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár igazgatójával közölte a város vezető közösségi oldalán, aki bejegyzésében azt írta, az egyeztetésen a szombatig tartó program sorozat részleteit tekintették át. A befejezéséhez közeledik a Petőfi Sándor utcai rekonstrukció Vasváron. Hamarosan megkezdik az utolsó szakasz aszfaltozását is, ezért a belvárosban komoly forgalomkorlátozásokra kell számítani. A közút tájékoztatása szerint a marási munkák már szerdán elindultak, a jövő héten pedig az aszfaltozást végzik a Semmelweis utcai csomópont és a 74-es számú főút közötti szakaszon. Emiatt augusztus 19-től a Csehi felől érkező tehergépjárműveket és mezőgazdasági vontatókat Oszkónál Pácsony irányába terelik. A személyautókat beengedik a város elejére, de a Semmelweis és a Németh Antal utca felé irányítják. A Vasváról Oszkó felé tartók áthaladhatnak a munkaterületen, de a jelzőrös forgalomirányítás miatt torlódásra kell készülniük. Az aszfaltozási munkák alatt időszakosan korlátozzák a kies behajtást, a Bendefi, a József Attila, a Barabás és a Béke utcákban, valamint a Petőfi Sándor utcai parkolóknál. Megnyílt a 3FK Körmendi Fotóklub bemutatkozó kiállítása a Magyar Fotográfiai Egyesület galériájában Budapesten. A Körmendi Művészeti Közösség alkotásait bemutató tárlat augusztus 23-ig várja az érdeklődőket. A kiállítás a klub tagjainak munkáin keresztül enged betekintést a fotográfia iránt elkötelezett alkotó közösség tevékenységébe. Összeütközött két személyautó az M80-as autóút Körmend felé vezető oldalán Csákány-Doroszló közelében, közölte a katasztrófa védelem. A helyszínre a körmendi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az útszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, a baleset körülményeit szakértők vizsgálják. Budapest három ikonikus pontján lehet hajnalig bulizni az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozaton. A Műegyetem rakparton az elektronikus zenei szcéna a magyar és nemzetközi sztárjai, a Kossuth téren diszkó, a Margit szigeten a hazai könnyű zenei élet, neves képviselői várják az érdeklődőket. További részletek és információk a programsorozatról az augusztus 20.hu oldalon érhetők el. Várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A Paksi Erzsébet szállóban kialakított fogadóponton várják a felajánlásokat azoknak, akik a bárkák irányított süllyesztésén dolgoznak, olvasható a Magyarország kormánya Facebook oldalon. Mint írták, Pakson szombat reggel kezdték el a bárkák irányított süllyesztését, az első mérések a vízszint emelkedését mutatják. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20 és 23 között rendeznek meg Budapesten. Az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással az amerikai népi hagyományok életben tartása érdekében.
0: Sporthírek.
1: Győzelemmel indította a Vasvár megyei első osztályú bajnoki szezont a Körmendi FC. A csapat a csepregi SE vendége volt, ahol 2-1-es győzelmet arattak. A körmendi gólokat Ferenc és Pággel szerezték.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli délnyugati szelet, napközben 30 fokra melegszik a levegő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lovas bemutató tart a Batthyány Lovas Bandérium. Változatos programok a körmendi napokon. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lovas bemutatót tart a Batthyány Lovas Bandérium szerdán a Batthyány Kastély udvarán. Az idei program újdonsága, hogy a hagyományos esti csata előtt barátaikkal közösen mutatják be lovas tudásukat a közönségnek. A bemutatóval a szervezők tartalmasabbá kívánják tenni az ünnepi programot, egyúttal lehetőséget teremtenek arra, hogy az érdeklődők testközelből is megismerkedjenek a lovas hagyományokkal és a hagyományőrzők munkájával. Változatos kulturális, hagyományőrző és szórakoztató programokkal rendezik meg a körmendi napokat, amely minden korosztály számára kínál kikapcsolódási lehetőséget, Pogács Mónika tudósít.
2: A programsorozat egyik kiemelt napja augusztus 19-e, amikor a történelmi és hagyományőrző események mellett egész napos programokkal várják az érdeklődőket. A Batthyány Kastély oldalkertjében délelőtt megkezdődik a hagyományőrző csapatok táborállítása, majd kis huszártoborzó, lovagoltatás, hintózás és fegyverbemutatók következnek. A látogatók a 16.-17. századi török és magyar katonák mindennapjaiba is betekinthetnek. Délután vásárütés és velocipédes bemutató színesíti a programot, majd lovas bemutatót tartanak a kastély udvaron. A hagyományőrző csapatok 18.30-kor vonulnak fel a Szabadság téren át a Rába partra. A történelmi programok csúcspontjaként 19 órakor rendezik meg a körmendi csata újrajátszását is. Ezt követően a Rába parton az új kenyér ünnepét tartják harangszóval, galambröptetéssel és ünnepi beszéddel. A programot 20.30-kor csónak felvonulás követi, majd 21 órakor kezdődik a 63. Rába parti tűzijáték. Ezzel párhuzamosan a Batthyány Kastély oldalkertjében hagyományőrző élménytábor várja az érdeklődőket. Az esti programok között 21.30-kor nemzetközi néptáncgála kezdődik a Batthyány Kastély udvarán. A házigazda a Béri Balog Ádám táncegyüttes lesz. A Szabadság téren ugyanekkor a Delta ad koncertet, majd 23.15-től DJ Mafia lép színpadra. A szervezők közlése szerint a körmendi napok 5 napja a történelem, a hagyomány, a kultúra, a zene és a szórakoztatás jegyében zajlik. A rendezvénysorozatra minden érdeklődőt várnak.
1: Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19 és 28 között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. A csónak felvonuláson is részt vesz az iskola, mondta el Laczó Tamás igazgató.
3: 10 évvel ezelőtt is már a 70 éves évfordulón is szerettünk volna bekapcsolódni egy kicsit az augusztus 19-i ünnepi városi rendezvény folyamba. Ezt idén is megtesszük ezúttal is. 19-én részt veszünk a terveink szerint a csónak felvonuláson. Kollégám, igazgató helyettes kollégám Károly Tamás édesapja, Károly István ígérte, hogy ha minden jól megy, akkor egy kis díszletet varázsol a csónak tetejére, és akkor azzal ott meg tudunk jelenni, emlékezve az évfordulóra egy egyszerű díszlettel. Tervezzük, hogy ugyanezt nyitott ki, mivel állunk elő. A tűzijátékot követően az a célunk, hogy egy kicsit felhívjuk a figyelmet erre az évfordulóra. Az ott ünneplők, az ünneplő rengeteg ember között bizonyára nagyon sokan lesznek olyanok, akik egykor a gimnáziumba jártak, és szívesen emlékeznek az akkori időkre. Semmi különlegeset nem tervezünk. Egy egyszerű kis kivetítés, egy diasorra készültünk akkor is és most is.
1: Babaringató programot indított a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház és az SOS gyermekfalvak. A program célja, hogy az SOS képzett önkénteseitől a kórházi tartózkodás ideje alatt is minél teljesebb testi-lelki támogatást kapjanak azok a csecsemők, akik átmenetileg még nem kerülhetnek családba. A témával kapcsolatban a VAON megkérdezte a Szombathelyi Kórházat, dr. Csákvári Violetta, a Markusovszki Egyetemi Oktatókórház csecsemő és gyermekgyógyászati osztályának vezetője azt mondta, jelenleg nincs a kórházban hagyott csecsemő, de korábban már ápoltak ilyen gyereket. A leghosszabb kórházi tartózkodás így 4-5 hétig tartott. Vitézi Dávid szerint a kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést. A kormánynak mindenképpen be kell avatkoznia és ösztönöznie kell a bérlakásépítést, amit a Bekerles Sándor lakásépítési program szolgál, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid árulkodónak nevezte a lakáspolitikai intézkedések eredménytelenségét, mert mint írta, olyan mutatókat örökölt a jelenlegi kormány, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy be kell avatkozni. Adománygyűjtést indított a kolumbiai földrengés túlélőinek megsegítése érdekében a Baptista Szeretett Szolgálat, akik megkezdték a helyszínén segítségnyújtás megszervezését is. Közleményükben felidézték, hogy augusztus 10-én hétfőn reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét, San José del Palmar közelében. Keresőkutyák segítségével vizsgálják a Balaton felvidék erdeinek rejtett gombavilágát. A négylábú kutatók olyan talajlakó gombák nyomait keresik, amelyek fontos szerepet játszanak a növények víz- és tápanyag ellátásában, közölte a Balaton felvidéki nemzeti park. A feladatban a kutyák különleges szaglására támaszkodnak a szakemberek. A négylábúak olyan szaganyagokat képesek érzékelni az erdő talajában, amelyek az ember számára észrevehetetlenek.
0: Sporthírek.
1: Győzelemmel indította a Vasvár megyei másodosztályú bajnoki szezont a Tuti Textil Körmend VS-e. A csapat a Csákány Doroszlói KS-e vendége volt, ahol 2-0-es győzelmet arattak. A körmendi gólokat Kecskés és Petrovic szerezték.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli délnyugati szelet, napközben 30 fokra melegszik a levegő.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfongolva.
1: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi erőműnél. Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fővárosban a nemzeti ünnep miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, hogy vasárnaptól az épülő fenék küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korában arról posztolt, elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok. Ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat. Emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Ha bebizonyosodik a bűnössége, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes életben maradt ember megsérült, közülük 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan. Az eddigi vizsgálat szerint a buszvezetője elaludt a volánnál. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozással, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a csütörtök délelőtti órákban lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat is. A BKK a belvárosban sűríti járatait.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után délután 27-33 fok valószínű.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat augusztus 19-én a Körmendi Napok ünnepi programjához kapcsolódva a Körmendi Múzeum. Az intézmény 10 órától évfélig lesz nyitva, 18 óra után pedig kedvezményes belépővel látogatható. Az érdeklődők az intézmény állandó kiállításai mellett megtekinthetik

0: pihajtogató.
1: Fizikáját, a márkákat, hogy milyenek vannak, egyáltalán tényleg ugyanúgy, hát ez ugyanúgy egy szakma, még ha nem is tűnik annak, nem is maga a tárgy a lényeg, tehát az rendben van, hogy az ember kap mondjuk egy ufi figura ajándékot, örül neki, de hogy én nem azt élveztem benne, hogy most akkor adhatok valamit meg, hogy ajándék, hanem azt az utat, amíg én elkészítem, amíg közben beszélgetek az emberekkel, közben mutathatok pár viccet, elsüthetek egy-két tényleg valami kis poént, vagy mutathatok egy pici apró valami bűvésztrükköt, miközben készülnek a lufik. Én ezt a fajta szórakoztatást szerettem meg benne, és egyébként keresem így a mai napig, vagy próbálom a mai napig is belevinni.
0: A körmendi napok programjáról és a rendezvény sorozat lebonyolításának körülményeiről egyeztetett dr. Szabó Barna körmend polgármestere, Tóth Judittal, a Körmendi Kulturális Központ múzeum és könyvtár igazgatójával közölte a város vezető közösségi oldalán, aki bejegyzésében azt írta, az egyeztetésen a szombatig tartó program sorozat részleteit tekintették át. Lovas bemutatót tart a Batthyány Lovas Bandérium szerdán a Batthyány Kastély udvarán. Az idei program újdonsága, hogy a hagyományos esti csata előtt barátaikkal közösen mutatják be lovas tudásukat a közönségnek. A bemutatóval a szervezők tartalmasabbá kívánják tenni az ünnepi programot, egyúttal lehetőséget teremtenek arra, hogy az érdeklődők testközelből is megismerkedjenek a lovas hagyományokkal és a hagyományőrzők munkájával. Változatos kulturális, hagyományőrző és szórakoztató programokkal rendezik meg a körmendi napokat, amely minden korosztály számára kínál kikapcsolódási lehetőséget, Pogács Mónika tudósít.
2: A programsorozat egyik kiemelt napja augusztus 19-e, amikor a történelmi és hagyományőrző események mellett egész napos programokkal várják az érdeklődőket. A Batthyány Kastély oldalkertjében délelőtt megkezdődik a hagyományőrző csapatok táborállítása, majd kis huszártoborzó, lovagoltatás, hintó és fegyverbemutatók következnek. A látogatók a 16.-17. századi török és magyar katonák mindennapjaiba is betekinthetnek. Délután vásárütés és velocipédes bemutató színesíti a programot, majd lovas bemutatót tartanak a Kastély udvaron. A hagyományőrző csapatok 18.30-kor vonulnak fel a Szabadság téren át a Rába partra. A történelmi programok csúcspontjaként 19 órakor rendezik meg a körmendi csata újrajátszását is. Ezt követően a Rába parton az új kenyér ünnepét tartják harangszóval, galambröptetéssel és ünnepi beszéddel. A programot 20.30-kor csónak felvonulás követi, majd 21 órakor kezdődik a 63. Rába parti tűzijáték. Ezzel párhuzamosan a Batthyány Kastély oldalkertjében hagyományőrző élménytábor várja az érdeklődőket. Az esti programok között 21.30-kor nemzetközi néptáncgála kezdődik a Batthyány Kastély udvarán. A házigazda a Béri Balog Ádám tánc együtt lesz. A Szabadság téren ugyanekkor a Delta 6 koncertet, majd 23.15-től DJ Mafia lép színpadra. A szervezők közlése szerint a körmendi napok 5 napja a történelem, a hagyomány, a kultúra, a zene és a szórakoztatás jegyében zajlik. A rendezvény sorozatra minden érdeklődőt várnak.
0: Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19 és 28 között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. A csónak felvonuláson is részt vesz az iskola, mondta el Laczó Tamás igazgató.
3: 10 évvel ezelőtt is, már a 70 éves évfordulón is szerettünk volna bekapcsolódni egy kicsit az augusztus 19-i ünnepi városi rendezvény folyamba. Ezt idén is megtesszük ezúttal is. 19-én részt veszünk a terveink szerint a csónak felvonuláson. Kollégám, igazgató helyettes kollégám Károly Tamás édesapja, Károly István ígérte, hogy ha minden jól megy, akkor egy kis díszletet varázsol a csónak tetejére, és akkor azzal ott meg tudunk jelenni, emlékezve az évfordulóra egy egyszerű díszlettel. Tervezzük, hogy úgynevezett nyitott kimivel állunk elő. Tűzijátékot követően az a célunk, hogy egy kicsit felhívjuk a figyelmet erre az évfordulóra. Az ott ünneplők, az ünneplő rengeteg ember között bizonyára nagyon sokan lesznek olyanok, akik egykor a gimnáziumba jártak, és szívesen emlékeznek az akkori időkre. Semmi különlegeset nem tervezünk. Egy egyszerű kis kivetítés, egy diasorral készültünk akkor is és most is.
0: Babaringató programot indított a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház és az SOS gyermekfalvak. A program célja, hogy az SOS képzett önkénteseitől a kórházi tartózkodás ideje alatt is minél teljesebb testi-lelki támogatást kapjanak azok a csecsemők, akik átmenetileg még nem kerülhetnek családba. A témával kapcsolatban a Vaon megkérdezte a Szombathelyi Kórházat. Dr. Csákvári Viola

Krista, a Markusovszki Egyetemi Oktató Kórház Csecsemő és Gyermekgyógyászati Osztályának vezetője azt mondta, jelenleg nincs a kórházban hagyott csecsemő, de korábban már ápoltak ilyen gyereket. A leghosszabb kórházi tartózkodás így 4-5 hétig tartott. A befejezéséhez közeledik a Petőfi Sándor utcai rekonstrukció Vasváron. Hamarosan megkezdik az utolsó szakasz aszfaltozását is, ezért a belvárosban komoly forgalomkorlátozásokra kell számítani. A közút tájékoztatása szerint a marási munkák már szerdán elindultak, a jövő héten pedig az aszfaltozást végzik a Semmelweis utcai csomópont és a 74-es számú főút közötti szakaszon. Emiatt augusztus 19-től a csehi felől érkező tehergépjárműveket és mezőgazdasági vontatókat Oszkónál Pácsony irányába terelik. A személyautókat beengedik a város elejére, de a Semmelweis és a Németh Antal utca felé irányítják. A Vasváról Oszkó felé tartók áthaladhatnak a munkaterületen, de a jelzőrös forgalomirányítás miatt torlódásra kell készülniük. Az aszfaltozási munkák alatt időszakosan korlátozzák a ki- és behajtást a Bendefi, a József Attila, a Barabás és a Béke utcákban, valamint a Petőfi Sándor utcai parkolóknál. Megnyílt a 3FK Körmendi Fotóklub bemutatkozó kiállítása a Magyar Fotográfiai Egyesület galériájában Budapesten. A Körmendi Művészeti Közösség alkotásait bemutató tárlat augusztus 23-ig várja az érdeklődőket. A kiállítás a klub tagjainak munkáin keresztül enged betekintést a fotográfia iránt elkötelezett alkotó közösség tevékenységébe. Összeütközött két személyautó az M80-as autóút Körmend felé vezető oldalán Csákány-Doroszló közelében, közölte a katasztrófavédelem. A helyszínre a körmendi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az útszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, a baleset körülményeit szakértők vizsgálják. Budapest három ikonikus pontján lehet hajnalig bulizni az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozaton. A Műegyetem rakparton az elektronikus zenei széna a magyar és nemzetközi sztárjai, a Kossuth téren diszkó, a Margit szigeten a hazai könnyű zenei élet neves képviselői várják az érdeklődőket. További részletek és információk a programsorozatról az augusztus20.hu oldalon érhetők el. Várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A Paksi Erzsébet szállóban kialakított fogadóponton várják a felajánlásokat azoknak, akik a bárkák irányított süllyesztésén dolgoznak, olvasható a Magyarország kormánya Facebook oldalon. Mint írták, Pakson szombat reggel kezdték el a bárkák irányított süllyesztését, az első mérések a vízszint emelkedését mutatják. Vitézi Dávid szerint a kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést. A kormánynak mindenképpen be kell avatkoznia és ösztönöznie kell a bérlakás építést, amit a Vekerle Sándor lakásépítési program szolgál, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid árulkodónak nevezte a lakáspolitikai intézkedések eredménytelenségét, mert mint írta, olyan mutatókat örökölt a jelenlegi kormány, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy be kell avatkozni. Adománygyűjtést indított a kolumbiai földrengés túlélőinek megsegítése érdekében a Baptista Szeretett Szolgálat, akik megkezdték a helyszíni segítségnyújtás megszervezését is. Közleményükben felidézték, hogy augusztus 10-én hétfő reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét, San José del Palmar közelében. Keresőkutyák segítségével vizsgálják a Balaton felvidék erdeinek rejtett gombavilágát. A négylábú kutatók olyan talajlakó gombák nyomait keresik, amelyek fontos szerepet játszanak a növények víz- és tápanyag ellátásában, közölte a Balaton felvidéki nemzeti park. A feladatban a kutyák különleges szaglására támaszkodnak a szakemberek. A négylábúak olyan szaganyagokat képesek érzékelni az erdő talajában, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20 és 23 között rendeznek meg Budapesten. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással az amerikai népi hagyományok életben tartása érdekében. Győzelemmel indította a Vasvár megyei első osztályú bajnoki szezont a Körmendi FC. A csapat a csepregi SL vendége volt, ahol 2-1-es győzelmet arattak. A körmendi gólokat Ferenc és Pergel szerezték.
Győzelemmel indította a Vasvár megyei másodosztályú bajnoki szezont a Tuti Textil Körmend VS-re. A csapat a Csákány Doroszlói KSA vendége volt, ahol 2-0-es győzelmet arattak. A körmendi gólokat Kecskés és Petrovic szerezték.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél. Még 18-an vannak magyar kórházakban a lengyel buszbaleset után. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette. Vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés miatt elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotok lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a busz vezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült, 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan, a többi utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami, civil, támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva, összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe Ízek utcája, nyitott karmelita és parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig így a Kossuth téren is szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egész napos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus, erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, a közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos felhős idő lesz, hajnalban még többfelé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után 27-33 fok valószínű.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem szó.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesört.
1: Nem kérlek, légy.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 99.8 Körmend rádiója. Ráfangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi erőműnél. Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fővárosban a nemzeti ünnep miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, hogy vasárnaptól az épülő fenék küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok. Ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat. Emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Ha bebizonyosodik a bűnössége, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes életben maradt ember megsérült, közülük 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan. Az eddigi vizsgálat szerint a buszvezetője elaludt a volánnál. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozással, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a csütörtök délelőtti órákban lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat is. A BKK a belvárosban sűríti járatait.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után délután 27-33 fok valószínű.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.